0: legyen a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Szexárdon, ez csak a Rádió Antritól lehetséges.
2: A lány az út jobb oldalán.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Terv szerint halad az Európai Uniós források hazahozatalával összefüggő munka. Az EBRD alelnökével találkozott Kármán András. Bankautomatákat robbantó férfit fogtak el Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kiválóan és terv szerint halad a Magyarországnak járó Európai Uniós források hazahozatalával összefüggő munka, jelentette ki a munka koordinációjával megbízott közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön Budapesten a kormány szóvívői tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, Magyarország június 9-én benyújtotta a helyreállítási és ellenálló képességi terv teljesen felülvizsgált új verzióját az Európai Bizottságnak. Jelenleg ennek a véleményezése zajlik, sok technikai kérdésről van szó, jegyezte meg, közölve azt is, hogy a napokban záruló egyeztetés után a terv nyilvános lesz. Emlékeztetett arra, hogy ebben energetikai, közlekedési, a kis és közepes vállalkozásokat segítő beruházásokat terveznek. A pénzügyminisztériumban fogadta Matteo Patronét, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank banki tevékenységekért felelős alelnökét, Kármán András pénzügyminiszter. A tárgyaláson a beruházások újraindítása és a KKV-k finanszírozásának erősítése volt a középpontban. Egyeztetés folyt arról is, hogyan működhet közre a bank a Magyarországnak járó uniós források minél hatékonyabb és eredményesebb felhasználásában, valamint hogyan járulhat hozzá az EBRD a beruházások újraindításához az elmúlt 4 év jelentős visszaesése után, különös tekintettel a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások finanszírozására, az innovatív és zöld beruházások ösztönzésére, valamint a versenyképesség erősítésére. Budapesten fogták el a terror elhárítási központ munkatársai azt a 28 éves szlovák férfit, aki a gyanú szerint több bankjegykiadó automatát is felrobbantott hazájában. A szlovák és cseh hatóságok jelzései alapján a budapesti rendőrfőkapitányság nyomozói a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársaival közösen derítették fel az európai elfogató parancs alapján körözött férfi tartózkodási helyét. A gyanúsított a hazájában elkövetett májusi bűncselekmények után autóval menekült Budapestre, ahol egy fővárosi ingatlanban húzta meg magát. Az elfogást a terrorelhárítási központ egységei hajtották végre június 12-én, amikor a fegyveres rablásokért és más súlyos bűncselekményekért korábban már többször elítélt férfin egy ferencvárosi lakóház mély garázsában ütöttek rajta. A Generáli Gyereksziget június 19-e és 21-e között ingyenes családi programokkal nyitja meg a nyári szünetet a hajógyári szigeten. A háromnapos eseményen koncertek, bábelőadások, cirkuszi programok, kézműves foglalkozások és interaktív élmények várják a gyerekeket és a szülőket. Fellép többek között Halász Judit, a Kaláka, az Apacuka, a Kiskalász, a Belvárosi Betyárok és a Lóca együttes. Idén is lesz Kukuttyén játékfalu, Karamella cirkuszvilág, állatsimogató és ugrálóvár, újdonságként pedig a közösségi mesealkotás érkezik többek között.
1: Rádió Andrit időjárás.
2: Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő homolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, északkeleten esetleg zivatar, a légmozgás néhol élénkülhet meg.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Pazar péntek reggel június 19-én 6 óra múlt 4 perccel, és végre itt a péntek. Hát nem ez volt a legegyszerűbb hetünk közösen, de lassan a végéhez érünk. Köszöntjük a névnaposokat és a szülinaposokat. Felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban, mi is zajlik benne. Mindjárt kezdünk. Fekete Dávid vagyok. Ez az Antrit reggel, tartson velünk!
1: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Pazar péntek reggelt, ez az Antics reggel, 6 óra múlt 12 perccel június 19-én, keresem a szavakat, na de kezdjük meg a reggelünket, a kávé mellé kis időjárás előrejelzés dukál, hát most még jó idő van, 17 fok környékén járunk, de tovább fokozódik a kánikula, a több órás napsütés mellett időnként erősen a megnövekedhet a gomoly felhőzet, de csapadék nem valószínű, gyenge mérséket lesz majd a légmozgás, 33-34 fok környékén lesz a maximum, és nyilvánvalóan az UV-sugárzás is magas vagy erős lesz, úgyhogy bőrünk megfelelő védelméről gondoskodni kell. Majd most még most még lehet szellőztetni, aztán szépen becsukódni, redőnyöket leengedni, mert jön a kánikula, holnap még melegebb, vasárnap meg aztán pláne nagyon-nagyon meleg lesz, 36 fokunk is lehet majd vasárnap, úgyhogy mai divat tippünk nyári ruha napszemüveggel. Ez egyértelmű, más nem is lehet. A pollen jelentés szerint továbbra is a pázsit fűfélék időszakot tart, emellett a csalánfélék és a gombák okozhatnak problémát. Az orvos meteorológia szerint marad a frontmentes időjárás, de a fokozódó kánikula egyre inkább megterheli a szervezetünket. Vágyottabbak, tompábbak lehetünk, és megnövekedhet a reakcióidő, ahogy azt mondottam volt tegnap is, úgyhogy nagyjából így készüljön, így kalkuláljon, így tervezze meg a programjait a mai napra. Hogyha este bulikázni indulna, akkor igazából nyugodtan mehet nyáriasan, mert nem lesz hideg, még éjszaka sem. Úgyhogy ennyit nagyjából az időjárásról, kezdjük meg a világgal való ismerkedésünket. Szombaton este a bátorszéki tűzoltók kinyitják a parancsnokság kapuit, és várnak minden érdeklődőt, akik szeretnének megismerkedni a tűzoltóság munkájával. A részletekről Ili József tűzoltó parancsnokot kérdeztük, és hogyha minden igaz, akkor mindjárt hallja is.
1: Már sok-sok éve idén is megrendezésre kerül a múzeumok éjszakája, és ehhez az eseménysorozathoz társult a bátorszéki tűzoltóság is. Ez 20-án este 18 órától egészen 24 óráig látogatható Bátorszéken a Hunyadi utca 46-os szám alatt. Itt a kedves látogatók megismerkedhetnek a tűzoltó hagyományokkal, lesz egy tárlatunk, ahol a tűzoltóság múltját és jelenét ismerhetik meg, illetve megismerkedhetnek a laktanyával, hogy honnan indulnak a tűzoltók egy káresethez, hol, hogy telnek itt a mindennapjaik. Terveink szerint óránként lesz egy próbariasztás, tehát meg tudják nézni azt, hogy milyen az, mikor beérkezik hozzánk egy riasztás, milyen gyorsan kell a tűzoltóknak felvenni a szakfelszerelésüket, és elindulni a káresemény felszámolására. Lehetőség lesz a tűzoltóautókat közelebbről megtekinteni, megnézni rajta az eszközöket, kicsit a kezükbe venni, el fogjuk magyarázni, hogy mi mire is való, be lehet ülni a tűzoltóautókba, illetve lehetőség lesz arra, hogy az egyik tartalék eszközünkkel, ami nem riasztható, kisebb gyerekek beüljenek, és egy kört visszük őket itt a városba. Lesz egy füstsátorunk, ami minden évben nagy siker. Itt meg lehet ismerni azt, hogy milyen egy füsttel telített helyiségben a behatolás. El fogjuk mindenkinek magyarázni, hogy hogy viselkedünk esetleg, hogyha egy ilyen káresemény történne bárkivel, akkor tudja, hogy egy ilyen rendkívüli helyzetben hogy is kell viselkedni. Továbbá lesz egy VR szemüvegünk, ezen a VR szemüvegen megnézhetik egy családnak a mindennapjait, akikkel egy tűzeset fog történni, és hogyan reagálják le, hogy történik meg a kimentésük, a tűzoltók hogyan avatkoznak be, ezt egy ilyen VR környezetben lesz lehetőség kipróbálni, illetve lehetőség lesz arra, ami számunkra eddigi években nem volt, hogy egy helyi vállalkozás vállalja, hogy lakossági célú tűzoltó készüléket átvizsgálását itt a helyszínen a múzeumok éjszakáján díjmentesen el fogjuk végezni. Tehát a lakosság, hogyha valaki rendelkezik tűzoltó készüléket, hozzá nyugodtan magára, és díjmentesen el fogjuk vizsgálni.
0: Na hát izgalmasan hangzik, tehát akkor most szombaton este 6-tól lehet majd menni a Hunyadi utcába Bátorszékre, a helyi tűzoltóság múzeumok éjszakája programjára, mondjuk úgy, mert hogy ahhoz kapcsolódik, ugye éjszakszáron is lesz, szerdán, ha minden igaz, akkor beszélgettünk Ozor János Gáborral, a Kosinski Mór Múzeum igazgatójával, arról, hogy mennyi mindennek készülnek. Itt Szexáron is, mert info egyébként az antrit.hu-n megtalálható. Nagyjából ennyit a világról, kezdjük meg ünneplésünket, a névnaposokkal folytatjuk majd a reggelt, de csak a dalok után.
2: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: 24 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antri Csegér, és boldogságos névnapot ma Gyárfásnak. Bizony, bizony. A gyárfás név görög-latin eredetű jelentése idős férfi, a gerváz régi magyar alakja, de elméletileg Rómeó is ma ünnepelhet, Hajnalka és Mihály szintén, úgyhogy sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, akinek oka van az örömre, zenélünk ajándékgyanánt, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Jó reggelt, 6:32-kor, ez az Antrics reggel, és akkor lássuk, kik a mai nap, tehát június 19-e szülöttei, ahogy ígértem, például Piller György, kétszeres olimpiai bajnok magyar vívó, vagy Bánfi György, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, ahogyan Versenyi László, magyar színművész, szinkronszínész, a Nemzeti Színház örökös tagja, akitől találtam egy hanganyagot, úgyhogy hallgassuk, hogy kiről is van szó, ha minden igaz, és a technika is úgy kívánja.
1: Jó, teletömnek gyógyszerekkel. 5 gyerekem van, de egyiknél sem félek el. Az anyjuk meghalt. Beosztják ki, mikor látogat.
0: Uda lehangoló. Szóval igen, róla van szó, egy ikonikus hang az övé is. Sokszor hallhattuk. Ma ünnepelhet Molnár László, Jászai Mari díjas magyar színész rendező, Vágó Piros rádiós műsorvezető, vagy Skarl XRD. Brit rapper. Igen, ő is. Ja, és mindenki kedvenc kövér vörös macskája Garfield is ma ünnepelhet, úgyhogy együnk tiszteletére lázányi, sőt, lázányi tortát. Hát micsoda ötlet, jól megdicsérem magamra, de sok-sok boldogságot nekik, meg mindenkinek, akinek oka van az örömre. Zenélünk ajándékgyanát, aztán pedig felcsapjuk a kalendáriumunkat, úgyhogy ne menjen sehova.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
5: A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küldd el önéletrajzot még ma. Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd, Pásztor utca 8.
6: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630-883-83-51.
7: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Psst, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
2: Ennyi volt a reklám.

0: Jó reggelt, 6:43-kor június 19-én, ez az Antrit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot, ahogy ígértem, mert hogy 1846-ban e napon a mai szabályok szerint először játszottak baseballt Amerikában nyilván. A baseball egy kicsit olyan távol esik tőlünk, magyaroktól szerintem, még a szabályok is olyan homályosak, de hát a lényeg az, hogy 1846-ban játszották először a mai szabályok szerint. 1924-ben Paavo Nurmi finn hosszútávfutó Helsinkiben az 1500 méteres és az 5000 méteres távon 50 percen belül két világrekordot is futott, ami nem semmi. 1940-ben Chicagóban megjelent a Brenda Starr, az első képregény sorozat, amit nő írt, és nő volt a főhőse. 44-ben megjelentek a Life magazinban Robert Capa magyar fotós képei a normandiai partraszállásról. 1991-ben elhagyta Magyarországot az utolsó megszálló szovjet katona is, Shilov altábornagy személyében, ehhez kötődően június utolsó szombatja a Magyar Szabadság napja, és 2005-ben e napon volt az amerikai nagydíj Indianapolisban, amit Michael Schumacher nyert meg. Onnan lehet ismerős ez a futam, hogy bojkottálták a Michelin gumiabroncsokat használó csapatok, és csak a Bridgestone-t használó csapatok rajtoltak el a versenyen. Összesen 6-an, tehát egészen szürreális volt az a rajt, meg az a futam. Két Ferrari, két Jordan és két Minardi volt csak a rajtrácson. Úgyhogy nagyjából ennyit a múltról. Horoszkóppal folytatjuk, de előtte még zenélünk, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Ez az Antwi reggel, 9 perc múlva 7 óra lesz, hogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. Különös nyugalom árad ma szét az ikrek lelkében, egy olyan helyzetben, amely korábban feszültséget okozott, mintha valami láthatatlanul a helyére rendeződne, szinte fizikailag is érezni fogja a változást. Nem minden kérdés kap azonnal választ, de ön érzi majd, hogy jó irányba fordulnak a folyamatok. Remek nap elé néz a rák, és a jó kedve másokra is hatással lesz. Ez a pozitív kisugárzás ma kifejezetten attraktívvá teszi önt. A munkában és a magánéletben egyaránt megmutatkozhat ennek a hatása. Élvezze ki a helyzetet, ma legyen a legvonzóbb, legigazibb önmaga. Az oroszlán nagyon vigyázom ma arra, mit mond másokról. Ezen a pénteken nagyon gyorsan a pletyka lehet egy ártatlan viccből is, amit aztán később nagyon nehéz, sőt, szinte lehetetlen lesz majd kimagyarázni. Mintha a mai nap egy tükör lenne, valakinek a szavai és vagy gesztusai megmutatják a szűznek, mit is keres valójában, rávilágít olyas valamire önnel kapcsolatban, aminek ön nem igazán volt eddig tudatában. Ne hessegesse el az érzést, dolgozzon vele! Ma több ember figyelme fordul a mérleg felé, mint azt tegnap gondolta volna. Nem feltétlenül hangos vagy látványos módon, de többen kíváncsiak lesznek a véleményére. Egy fontos beszélgetés során érdemes őszintén megszólalnia, mert éppen a természetessége kelti a legjobb benyomást. A Skorpió egy régi ügye újra mozgásba lendül ma. Lehet, hogy egy korábbi terv, kapcsolat vagy félbehagyott beszélgetés kerül ismét előtérbe. Az események azt mutatják, hogy bizonyos dolgok még nem zárultak le végleg. Figyeljen arra, milyen érzések térnek vissza önhöz, mert ezek fontos útjelzőként szolgálnak majd. Így készüljön tehát a nyilassal folytatjuk, csak előtte még zenélünk egyet.
1: Ez a Rádió Antrit FM 105.1.

0: Ez az Antrics reggel, 4 perc múlva 7 óra lesz, úgyhogy gyorsan folytassuk a horoszkópot. Egy váratlan találkozás vagy üzenet olyan gondolatot indít el a nyilasban a pénteken, amely még napok múlva is foglalkoztatja. Olyas valaki mond ki egy fontos mondatot, akiről talán nem is sejti, milyen nagy hatással vannak egymásra. A bak kicsit feszültebb lehet ma, mint máskor. Valami még nincs lezárva, és ez nyomasztja. Egy találkozás segíthet a helyzeten, de vajon a még intenzívebb odafordulás, vagy éppen hogy az elengedés lesz a megoldás? Hát majd érezni fogja. Irreális elvárások és megváltoztathatatlan tények csapnak össze a vízöntő mai napjában. Lehet, hogy lesznek kínos helyzetek, de muszáj, hogy bizonyos elvárások közelítsenek a realitásokhoz. E pénteken egy biztonságosabb egyensúly alakul ki. A halakat a mai napon elsősorban az érzelmei irányítják, ám ez nem feltétlenül jó. Fontos, hogy egy kicsit az eszével is gondolkodjon, mert egy olyan döntést hozhat meg, amit később megbán. Találja meg az arany középutat. Lesz ma egy véletlennek tűnő együttállás, ami mögött sokkal nagyobb jelentőség rejtőzik, mint első pillantásra látszik. A kosnak pedig érdemes lesz figyelmesen szemlélni az eseményeket, mert ez a különleges mozzanat a horizonton túl mutat rá valamire, bepillantást enged a jövőbe. Egy másik ember története erős hatást gyakorol ma a bikára. Lehet ez egy ismerős élménye, vagy akár egy véletlenül hallott beszélgetés. Hagyja, hogy hullámokat vessen önben ez a sztori. A nap arra emlékezteti, hogy mindenki hordoz magában kívülről láthatatlan küzdelmeket. Hát így készüljön akkor már a jó szerencsét. Óránk végéhez értünk, ami azt jelenteni, hogy érkezne Sasi vagy Vali, de helyette olyan lesz, amilyen még nem volt, mert hogy Levi érkezik. Ez lesz a vörös és fekete pilot adása, hogyha lehet ilyet mondani. Szóval, hogy Levi jön, és a napjátos tagjai, ma arról érdeklődünk, hogy ők is beszélgetnek-e saját magukkal, és ha igen, akkor miről. Érdekes lesz, de csak a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepair.hu.
4: Várja Önt a Kurehotek Autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
5: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow, Dompepe! Hétfőked!
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait! Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
7: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Országos gyermek életminőség felmérést indította a Semmelweis Egyetem. A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló jogszabályokat. Ma a több órás napsütés mellett időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Országos gyermek életminőség felmérést indított a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikája, közölte az intézmény az MTI-vel. Az online kitölthető kérdőívvel a 4 és 18 év közötti magyar gyerekek és családjaik életminőségét mérnék fel, kitérve az egészséges és a krónikus betegséggel élő fiatalok és szüleik tapasztalataira is. A szakemberek reményei szerint az anonim válaszok alapján sikerül nem csak tudományos, hanem ellátás szervezési szempontból is értékes képet kapni a gyerekek életéről. A jövő héten beterjesztetik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, írta a Facebook posztjában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. A lelkiegészség témájában indít nyári videósorozatot a Beseda Gyermekkórház. Az intézmény gyermekpszichiáterei és pszichológusai által készített rövid videókban szó lesz a szorongásról, a teljesítménykényszerről, az önértékelésről, a segítségkérésről, a bizonyítványosztás körüli feszültségekről és a nyári magányról. A kampány célja, hogy a családok a vakáció idején is hiteles, könnyen érthető kapaszkodókat kapjanak a gyerekek lelkiegészségének támogatásához. Olvasható az intézmény MTH-es csütörtökön eljutatott közleményében. Azt írták, a bizonyítványosztás időszaka nem csak a tanév lezárását jelenti, hanem sok gyerek és kamasz számára fokozott lelki megterhelés is. A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány tapasztalatai szerint ilyenkor rendszeresen emelkedik azoknak a fiataloknak a száma, akik öngyilkossági gondolatok miatt fordulnak segítségért. Elbúcsúztak a Mi-24 harci és Mi-17 szállító helikopterektől. A legendás helikopter típusok évtizedeken át szolgálták a magyar honvédséget, meghatározó szerepet játszva a magyar katonai repülés történetében. Helyüket a korszerű H-145M és H-225M helikopterek vették át, amelyek modernebb technológiájukkal hatékonyabban támogatják Magyarország biztonságát, a katasztrófavédelmi feladatokat és a szövetségi kötelezettségek teljesítését.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Ma a több órás napsütés mellett időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, de említésre méltó csapadék nem valószínű. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, délután 33 fok körül alakul a hőmérséklet. Frontmentes időre számíthatunk, de a fokozódó kánikula egyre inkább megterheli szervezetünket. A legmelegebb órákban bágyattabbak, tompábbak lehetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
9: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
6: www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, június 19-én, 7 óra múlt már, Fekete Dávid ők, és itt van már velünk Levi, jó reggelt!
10: Jó reggelt, jó reggelt!
0: Na hát, és akkor hamarosan megkezdjük mai napi ötösünket. Tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 embert kérdezünk 5 napot át 5 témában. Ma arról érdeklődünk, hogy beszélgetnek-e magukkal, és ha igen, akkor miről? Mindjárt kezdünk.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 7 óra múlt 12 perccel június 19-én pénteken, ez az Antrit reggel. Na és akkor kezdjük meg mai napi ötösünket, tudja, azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét. Ma arról érdeklődünk, hogy beszélgetnek-e magukkal, és ha igen, akkor miről. Levi, te szoktál
1: beszélgetni magam? Igen. Általában csak jól lecseszem magamat, hogy igen? Csinálok valamit. Tehát ez ennyi. Gratulálok, Levente, szép volt. Körülbelül ez szokott történni.
0: Ügyes voltál, Levente. Így?
1: Nagyjából. Bár inkább a... Na, szép volt, Levente, ironikusan az többségben van.
0: Többségben van. Na, hát akkor kezdjük meg Anikóval, hát ha ő beszélget magával.
1: No, Anikó vendéglátós családból származik, így ő is követi a családi hagyományokat.
0: Hallgassuk mindjárt.
2: Előfordul, hogy beszélgetek magammal, de ez nálam inkább egy ilyen belső rendezés. Ilyenkor magamról gondolkodom, és arról, hogyan érzem magam egy adott helyzetben. Van, hogy egyszerűen csak ventilálok magamnak, kimondom, ami bennem van, mert így könnyebb tisztán látni. Máskor dédelgetek vágyakat, elképzeléseket, helyzeteket, és megteszem a lépéseket ahhoz, hogy formát kapjanak majd később. Hát számomra ez egy belső beszélgetés, saját ritmusom megtalálásáról szólna. Hát egy kis csend, egy kis önreflexió, és már is könnyebb tovább menni. Tehát sokszor érzem, hogy nem ilyen egyszerű, mert nagyon tudok őrlődni. Hát néven azért még nem szólítom magamat, úgyhogy ennyire azért még nem vagyunk jóban.
0: Nem vagyunk annyira jóban, hogy néven szólítsam magamat.
1: De Anikó legalább gondolkodik. Mármint, hogy beszélget. Hát beszélget magával, na az a lényeg.
0: Legalább gondolkodik.
1: Beszélget magával, és gondolkodik magában.
0: De nincs egyébként, én azt hittem, hogy minden embernél megvan az, hogy reggel fölkelsz, és akkor átbeszéled magaddal, hogy mi lesz a mai program.
1: Mert te azt szoktad?
0: Simán.
1: Mert te szoktál beszélgetni magad?
0: Mindig.
1: Állandóan. Jó, mondjuk bölcsészként, igen, tehát gondolom.
0: De te nem, tehát felkelsz.
1: Jó, én is bölcsész vagyok, ugye.
0: Na tessék. Felkezd, és akkor igen, akkor ma ez lesz, ma itt kell csinálni, ma azt kell csinálni, nincs ilyen?
1: Nincs. Én mondom, amikor valami olyan történik, akkor nagyon sikeresen, hát vagy vállon veregetem magam, de mondom, ez a ritkább, azon kívül meg nem nagyon.
0: Hát akkor folytassuk Bandival, hát ha ő máshogy beszélget magával.
1: Bandi több gyerekes apuka, aki sokat teker, mármint bringát, és fontosnak tartja az egészséget, egészséges életmódot, és tesz is érte.
0: Na,
3: persze, rendszeresen, minden nap, sokszor. Általában szidom magam, hogy Endre, hogy lehetsz ekkora állat, meg nagyon csúnyán tudom magam szidni, és nagyon komolyan, és nagyon jól levezeti a feszültségemet, hogy mekkora barom vagyok, és akkor ezt így meg is mondom magamnak. De amikor volt ebből félreértés, tehát így mondogattam magamnak, hogy nem lehetsz ekkora barom, és akkor így valaki meghalt, hogy tessék, mondom, semmi, csak magamba beszélgetek. De amikor valami nagyon jót csinálok, akkor is meg tudom magam dicsérni, hogy mennyire ügyes vagy, meg ezt nagyon jól csináltad. De általában a szidásból van több, sajnos.
0: Na, akkor úgy van, mint te.
1: Tökéletesen egyetértünk Pandival.
0: Te is meg tudod magad dicsérni?
1: Meg, persze.
0: De hogy őszintén?
1: Aha. Na. Vállon is veregetem magam. Na, néha. És akkor néznek hülyének az emberek.
0: Na hát köszönjük Anikónak és Bandinak, Bélával folytatjuk majd, de csak a dalok után.
4: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Jó reggelt, 7:21-kor, június 19-én, pénteken, ez az Antrit reggel, folytassuk gyorsan a mai napi ötösünket. Ketten már megosztották velünk, hogy beszélgetnek-e magukkal, és hogyha igen, akkor mégis miről, mi a téma, folytassuk akkor most Bélával.
1: Béláról azt kell tudni, hogy egy több tízezer követős közösségi oldalt üzemeltet egészen pontosan. Nagyon reggel van még, ahol saját karikatúráit osztja meg a nagyvilággal.
0: Na, hallgassuk.
2: Én általában nem beszélgetni szoktam magammal, hanem így hangosan dúdolgatni, hogyha így van egy ilyen dalamtapadásom, mert hallok valami jó dalt mondjuk a Rádió Antritban, akkor így megmarad így egész napra, és az a baj, hogy én azt a momentumot nem tudom kontrollálni, amikor így kikerül. Mert ugye sokszor benn van az ember agyába, és így magába dúdolgat dolgokat, de nálam néha van úgy, hogy kikerül hangosba, és ezt nem tudom kontrollálni, hogy valahogy nem tűnik fel, hogy már nem csak magamban dúdolom, hanem konkrétan hangosan dúdolgatom, és ez amikor mondjuk nyilvános helyen vagyok, mondjuk egy váróteremben, vagy egy hivatalba intézni van, akár az utcán, akkor ez kínos tud lenni, amikor észreveszem, hogy hoppá. De néha, ha nem is beszélgetek magammal, tehát nem ilyen kérdezfelelek játékot űzök, hanem mondjuk olyat szoktam csinálni, hogy motyogok hangosan utcán is, vagy bárhol bent boltban, még pedig olyankor, amikor elküldenek vásárolni, és elfelejtem, hogy mit kell venni, és ez nincs leírva papírra, vagy mondjuk messengerrel, nem tudom elővenni a telefonban, akkor általában rákérdezek, hogy na, mondd el, és még egyszer mondd, csak mert meg kell leírni, megjegyzem. És akkor elmondják, és akkor ilyenkor van az, hogy hangosan ismételgetem, mert ugye akkor jobban rögzül, hogy én hangosan ismételgetek valamit magamban, és hát ez is azért néha kínos tud lenni, amikor mész az utcán, és sorolgatod, hogy tej, zsemle, élesztő, fodros nagy kocka, lapkasajt, és hát egészen addig ismételgeted, ameddig be nem szerzed ezeket a dolgokat. Úgyhogy ezt így szoktam magamban, de így beszélgetni nem szoktam magamban, mert általában minden információt, amit meg tudnék kérdezni magamtól, azt egyébként már tudom.
1: Ez jó lezárás volt. De legalább Béla megtalálja a dolgokat a boltban.
0: Legalább.
1: Nekem mindig az a problémám, hogy megyek és nem találom a dolgokat.
0: Igen.
1: És így látok néha, amikor barátnőm elküld valamiért a boltba, és látok embereket, akik férfiakat, akik ugyanígy lófrálnak fel alá, és néha-néha találkozunk, és ugyanúgy üres a kosarunk, és valószínű őket is elküldte az asszony, hogy vásároljanak be. Na hát igen, akkor az ember azért beszélget magával.
0: Ajaj. A bevásárlásokkor rendszeresen szoktam rácsodálkozni dolgokra is hangosan, úgyhogy többször kaptam már tekinteteket, hogy
1: hova?
0: Például, híha, ez ennyibe, hát ez hihetetlen, ez nem így, hasonlók. Egyszer jártam úgy, hogy előttem ment egy úriember is, hogy hangosan beszélgetett magával.
1: És válaszoltál neki?
0: Nem, és akkor így mentem, és így kijött belőlem, hogy néh, szerencsétlen, magával beszélgetett.
1: És erre megfordult, és már nem magával beszélgetett.
0: Nem hallotta, el volt foglalva magával.
1: Ja jó, akkor megúsztad.
0: Meg. No hát köszönjük Bélának is, Valivel és Norbival folytatjuk majd, de előtte még zenélünk, maradjon velünk.
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Jó reggelt, 7:30 is elmúlt már 2 perccel június 19-én pénteken, ez az Antrit reggel, és elérkeztünk mai napi özösünk utolsó etapjához, hárman már elmondták, hogy beszélgetnek-e magukkal, és ha igen, akkor mégis mi a téma, úgyhogy gyorsan folytassuk is Valival.
1: Valiról azt kell tudni, hogy szereti, ha megnevettetik, és ha valakivel világ megváltó beszélgetéseket folytathat.
0: Azt a mindent.
1: Hogy magával, az meg majd kiderül.
0: Hát majd most kiderül.
2: Folyton, non-stop, állandóan beszélgetek magammal. Úgyhogy én nagyon jó társa vagyok magamnak. Mindig kommentálom, amit csinálok, megbeszélem most éppen mi a bajom, mit kéne másképp csinálni. Én ilyen nagyon aktívan beszélek magammal állandóan. Tehát, hogy nem nagyon van szünet, és néha ezért ez megterhelő is tud lenni, és néha nehéz is ezt leállítani.
1: Nehéz elviselni saját magad, de ezzel tulajdonképpen azt mondta Vali.
0: Igen. Most gondolod el. Egyébként tényleg nehéz lehet.
1: Mármint, hogy beszélgetek magammal, és összeveszünk, vagy?
0: Például. Nem volt még ilyened?
1: Hogy összevesztem magammal? Hát nem nagyon.
0: Pedig milyen jó az.
1: Mert te szoktál össze?
0: Simán. Mindig.
1: De mi a csinálás, amit csinálsz fizikailag, az eltér attól, amit gondolsz, és akkor összeveszik
0: a... Például, igen.
1: A dolgos éned, ami megcsinálja meg az elméleti?
0: Igen. Pontosan. Ezt megfejtetted, Levi. Köszönöm. Így van. No, akkor végül, de nem utolsó sorban a Norbival folytatjuk.
1: Norbihoz kötődik a könnyék legnagyobb retro diszkó sorozata, ahova neves DJ-ket is meg szokott hívni.
3: Hát beszélgetni konkrétan nem szoktam magammal, egy poént szoktam magamnak mindig eleveszteni, amikor leülök ebédelni, és többiek nem esznek velem, a családom, 3 gyerkőcöm van, meg a feleségem, ugye, és nem ülnek ott velem, akkor leülök, és akkor mondom magamnak, hogy jó étvágyat, köszi. És akkor ez a nagy beszélgetésem, de amúgy inkább ez a, tudod, a család fenntartók, a fiúk, amikor éjjel fölébrednek, és akkor a családapa agyalása, és akkor ott magába vívódik, gondolkodik, hát ilyen éjjel 2 órás, ha nem is magamba beszélgetés, de ilyen éjszakai ébren levő rémálmok, hogy az ember hol tart, merre küzd, merre megy, tehát inkább ezek.
0: Oh.
1: Tehát fel kell, és de elkezd beszélgetni magával.
0: Így van.
1: Tehát ezt mondta.
0: Igen.
1: Gondolkozik, és magával beszélget.
0: Hát de a gondolkodásnak nem egy tökéletes módja az, hogyha beszélgetsz magaddal? Lehet úgy gondolkodni, hogy közben nem formálsz szavakat?
1: Nem a gondolkodás a beszélgetés magunkkal?
0: Hát akár.
1: Maga.
0: Maga.
1: Mármint, hogy...
0: Maga ön.
1: Nem maga ön, hanem a beszélgetés.
0: Hát ez itt a kérdés.
1: Igen, de én nem tudom, mert én csak ritkán szoktam.
0: Gondolkodni?
1: Hát gondolkodni gyakran, ezt hozzá akartam tenni, legalábbis igyekszem.
0: Na, hát akkor beszélgessünk magunkkal sokat. Azt hiszem, hogy Dostojevszkinek tulajdonítanak egy olyasfajta mondatot, hogy másra, csak arra vágyom, hogy mással tudjak úgy beszélgetni, hogy saját magammal tudok.
1: Ez egy jó egyébként. Ez szerintem sokaknak kéne megfogadnia.
0: Igen.
1: És akkor jobban beszélgetnénk.
0: Például.
1: Egymással.
0: Hát, hogyha lehetne. Ugye az a kérdés, hogy a másik félen lehet-e úgy beszélgetni, hogy önmagammal.
1: De a másik félben is van egy ilyen késztetés, hogy úgy beszélgessen velünk, ahogy magával, akkor tulajdonképpen a kettő valahol találkozik.
0: Kereslet, kínálat.
1: Igen.
0: Nagyon jó.
1: Piacgazdaság.
0: Kapitalizmus. Na jó, oké, akkor ennyit a napi ötösünkről, elengedjük őket. Köszönjük nekik az egész heti közreműködésüket. Útinfóval folytatjuk, úgyhogy fülelje, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
5: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
6: Pali! Hozd már a földnedves betont!
7: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
6: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
7: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szexárdon! Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szexárd belterületén.
6: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
7: Figyelj! Szexárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
8: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szexárdon. 30 491 80 82.
9: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezetőképzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
10: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Ennyi volt a reklám.
11: A közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőmű építés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
4: Rádió Antrit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk az útinfokkal. Levi, mi a pálya?
1: Munka. Ezt látom a Szekszárd körül és a környéken. A legfontosabb talán az M6-os autópályán van, a 163-as, valamint a 167-es kilométerek között. Aszfaltoznak egészen pontosan. A leálló sávot és egy forgalmi sávot le is zártak. Ez Bátaszék magasságában van, egy kicsit délebre, a Budapest felé tartó oldalon. Arra óvatosan, mert tegnap baleset is volt egyébként. Ezen kívül a 6-os főúton kaszálnak, egészen az északi körforgalomtól nagyjából Dunaszentgyörgyig, de Tolna és Fat között is ezt teszik, valamint a Dombori felé vezető úton is. Alsónálán van még egy munkálat, útkarbantartási munkálat, ott félpályás a lezárás, és nagyjából ennyi említendő van.
0: Köszi, Levi. Hogyha Szekszárdra közelítek a térképen, akkor azt látom, hogy csatár elesett, vagy azt szoktuk ott mondani, de nagyon durván be van ott tömörülve valami. Ezen túl a Bezelédi utcában, illetve az autóbuszállomás környékén kell lassabb haladásra számítani, illetve elméletileg még az Rényi utcában és a Rákóczi utcában is komoly a forgalom, úgyhogy vezessen körültekintően óvatosan, a szabályokat betartva, és hogy lát bármi rendkívülit, akkor csörögjön a 74 444-en. Segítsen, hogy segíthessünk. Jó utat kívánunk!

0: Ez az Antics reggel is 3-8 is elmúlt már június 19-én pénteken. És hogyha már balatoni nyár, akkor térjünk rá az időjárásunkra, Levi. Mire számíthatunk ma?
1: Hát nyár az lesz, itt a közelben Balaton még nem annyira.
0: Reméljük.
1: Igen. Amit tudni kell a mai napról, hogy meleg lesz, sőt, nagyon meleg lesz, 33 fokot is mutathatnak majd a hőmérők. UV-sugárzásra kell rendkívül figyelni, 11, illetve 15 óra között. Egy kicsit befelhősödik majd az ég a délutáni órákban, de úgy néz ki, hogy ez mit sem von vissza majd a melegségből, mert hogy nagyon-nagyon kánikula lesz, azt
0: mondják.
1: Úgyhogy szél az nem nagyon, hát az talán szerencsére, vagy nem szerencsére, most inkább talán nem szerencsére, mert örülnénk neki. Egyébként forró napos időnk lesz, ahogy majd a folytatásban is, szombat-vasárnap is hasonlóra kell számítani, még 36 fok is lehet majd vasárnap.
0: Így van, közel kerülünk a napi rekordhoz, ami 38 fok volt még 1917-ben Kaposváron. Na hát így készüljön akkor, divattipünk nyilvánvalóan nyári ruha napszemüveggel. A pollen jelentés szerint a pázsit fűfélék időszaka tart, még emellett a csalánfélékre és a gombákra kell odafigyelni, úgyhogy tegye meg a kellőre kell odafigyelni, úgyhogy tegye meg a kellő óvintézkedéseket, hogyha ezek közül bármelyik is zavarja. Az orvos meteorológia

0: 3 perc múlva 8 óra lesz június 19-én pénteken, ez az Antrit reggel, és akkor nagyon gyorsan összegezzük, mi történt az elmúlt nagyjából 50 percben. A napjötös tagjait kérdeztük arról, hogy beszélgetnek-e magukkal, és ha igen, akkor miről?
1: Hát többségében azért szoktak.
0: Szoktak.
1: És ilyen általános dolgokról. Néha Bandi ugye leszidja magát,
0: igen,
1: meg is dicséri néha, de hát abban van ugye a kevesebb.
0: Igen.
1: Ezzel én is egyet tudok érteni. Ez nálam is így működik, és vannak, akik meg mindenféléről, az élet nagy dolgairól, például Norbi, ugye, igen, családapa, úgyhogy ezekről tulajdonképpen.
0: Tervekről, kihívásokról. Szerintem fontos is, hogy beszélgessünk magunkkal.
1: Mindenképpen, mert akkor az ember elveszti a kapcsolatot önmagával.
0: Az pedig nem jó.
1: Hát az,
0: az nem szerencsés. Köszönjük a napjötös tagjainak a mai, meg az egész heti közreműködésüket, elengedjük őket, és hétköznapi bunkóságokról beszélgetünk a következő órában. Van belőle bőven. Mondja el nekünk ön is, hogy mi a kedvence, vagy mi az, ami rögtön kihozza a sodrából, akár a 74-444-444-en, vagy SMS számunkon a 30-944-44-en. De csak a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
6: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készleterejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
7: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
8: Csúcs technológia a Spiritben.
9: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
8: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon, az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Fönforgatás miatt nem jár a 2-es metró. Szombaton jön a hőségriadó. Ma túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tartós hőhullám kezdődik, a hétvégén már nagy területen forróság várható, 36-37 fokos maximumokkal. Az éjszakák is egyre kevésbé hoznak felüdülést, egyre több helyen találkozhatunk trópusi éjszakákkal. Meteorológiai értelemben erről akkor beszélünk, ha a legalacsonyabb hőmérséklet nem csökken 20 fok alá. Az egyre fokozódó kánikula miatt szombattól hőségriadó lép érvénybe, mondta el az országos tiszti főorvos. A hőhullám az előrejelzések alapján rendkívül hosszú bizonyulhat, komolyabb hideg front, illetve lehűlés júniusban már nem fog jönni. Végig maradnak a 30, helyenként 35 fok fölötti maximumok. Filmforgatás miatt nem jár a 2-es metró a hétvégén a Deák Ferenc tér és az Őrs vezér tér között, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A szombati üzemkezdettől vasárnap üzemzárásig nem jár majd az érintett szakaszon a metró. Sajtóinformációk szerint egy amerikai akciófilmet forgatnak Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone szereplésével a Stadionok állomás alagúti részében, ezért állítják le a forgalmat a 2-es vonal egy szakaszán. Christina Koch amerikai űrhajós nyert el idén, a spanyol Nobel-díjnak is nevezett, Asztúria hercegnője díjat egyetértés kategóriában jelentette be a zsűri döntését. Személyes erőfeszítései hozzájárultak az emberiség határainak kiterjesztéséhez egy széles körű kollektív munka részeként, amelynek példaértékűségét az Artemis 2 űrmisszió üzenet is közvetíti. Föld, egy csapat vagytok, hangsúlyozta méltatásában a döntőbizottság. A díjat hagyományosan októberben adják át. Tömeges leépítés kezdődik az idén a BBC brit közszolgálati médiatársaságnál. A szerdán bejelentett elbocsátási terv a következő 3 évre kitűzött 500 millió font, azaz több mint 200 milliárd forint költségmegtakarítási cél elérésének egyik sarkallatos eleme. A BBC vezérigazgatója által részletesen ismertetett intézkedéscsomag alapján a 2027-28-as pénzügyi év kezdetéig első lépésként 550 alkalmazottaknak kell távozni a cégtől. A valaha Hollandiában feltárt legnagyobb római kori fürdőkomplexum maradványaira bukkantak a régészek. Az ásatások során a szakemberek egykori lakóházakat, utcákat, előkelő villákat, egy tornyot, valamint több tízezer régészeti leletet is feltártak. A legalább 4900 négyzetméteres létesítmény csaknem kétszer akkora, mint a korábban ismert legnagyobb holland feltárt közfürdők.
3: Rádió Antrit időjárás.
10: Ma túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel, csapadék az ország döntő részén nem lesz, de az északkeleti határ mentén néha zápor, esetleg egy-egy zivatar kialakulhat, emellett pedig kis eséllyel délnyugaton is előfordulhat elvétve csapadék góc. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 34 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Pozitív péntek reggelt, ez az Antrit reggel, június 19-én 8 óra múlt, már Fekete Dávid ülök, és továbbra is itt van velünk. Levi, jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt, jó reggelt.
0: És hát közelítik a hétvége, amit sajnos ezer meg egyféle módon képesek elrontani mások apró hétköznapi bunkóságokkal, már hogyha hagyjuk nekik. Önnek melyik a kedvence, mondja el a 74-444-444-en, vagy írja meg nekünk SMS-ben vagy Viberen a 30-944-44-es számon, beszéljünk róla.
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Jó reggelt, 8 óra 11 perckor, június 19-én pénteken, ez az Antrit reggel, és akkor beszélgessünk a bunkóságokról, mert hogy van bőven.
1: Bőven bizony, nem is kevés. Neked mi a leginkább irritáló, vagy nem is tudom, hogy hogy lehetne ezeket megfogalmazni igazán
0: nem
1: szépen?
0: Nem tudom, igazából választani sem tudok, annyi minden van.
1: Akkor mondom én.
0: Mondja.
1: Amit én a legjobban gyűlölök, a vonaton, buszon cipő le, láb fel, de ugyanez egyébként, amikor a táskát rakják az ülésre. Tehát én egyszerűen nem értem, soha nem raktam a táskát az ülésre, akkor sem, amikor nem ült mellettem senki.
0: De miért?
1: Hát azért, hogy le tudjanak ülni.
0: Hát de ne üljön le, a táskának kell az ülőhely.
1: Így, de a táskának van tárolója.
0: Az nem jó, mert ott felejted.
1: Elfér a lábam között.
0: Ott meg kényelmetlen.
1: Milyen kényelmetlen? Tartod a lábad és lerakod közé a táskát.
0: Kényelmetlen, nem jó. Mert hogy igen, egyébként az van, hogy jön a hétvége, ugye, amit hát könnyen el tudnak rondani, mert a nagy bűnök, nem a nagy bűnök teszik tönkre a mindennapokat. Tehát nem a maffiózók, meg a bankrablók.
1: Igen, hanem az ilyen kicsik, amik közvetlen hatással
0: vannak. Igen, és így bekúsznak a bőröd alá, így ilyen, mit tudom, hangosan beszélgetnek, kihangosítva.
1: De én ezt soha nem is értettem, amikor kihangosítja és a füléhez teszi.
0: Igen.
1: és úgy megy, hogy közben bömböl mindenki hallja, és egyszerűen érthetetlen.
0: Majd például egyszer olvastam azt, hogy nem tudom már sajnos, hogy hol olvastam, hogy akkor leszünk majd igazából európaiak, mi magyarok, hogyha a kasszán, nem a kasszánál kezdjük el megkeresni a pénztárcákat, amikor fizetni kell, hanem már előtte, amikor felpakoltunk. Így van, akkor már előveszük a pénztárcánkat.
1: Hát, na hát igen, például. Amikor tekintettel vagyunk másokra.
0: Így van.
1: Ez a cél, vagy ez lenne a legfőbb dolog, nem?
0: Igen. Mert az, amikor arra kell várni, hogy jaj, még gyorsan elpakolok, meg jaj, még hol van a pénztárcám, és abban még hol van a pénzem.
1: Pláne, hogyha esetleg ilyen pontatlan összeg és apró.
0: Igen, akkor még, jaj, még adok egy kis aprót, meg beváltam az aprót, ugye?
1: Na, olyannal is találkoztam, és fogtam a fejemet, hogy úristen.
0: Igen, most vasárnap jártam úgy, hogy elmentem a boltba, és addig-addig szórakoztak előttem pont ilyen aprózásokkal, meg nem tudom mikkel, hogy mire kiléptem, leszakadt az ég, úgyhogy jól eláztam. Úgyhogy jól megköszöntem.
1: ezért fizetek mindig önfizetőkasszánál, ha lehet.
0: Hát, ha lehet.
1: De nem mindenhol lehet, sajnos.
0: De hát ott vannak a kutyások például, nem akarom bántani őket, mert nagyon, nagyon sokan vannak, akik összeszedik a kutyagumit.
1: Itt veled szemben.
0: Például láttam ma reggel is kutyasétáltatót, aki összeszedte.
1: Ja, azt hittem engem.
0: De vannak azért, akik nem szedik össze.
1: Na, azokat én is fel tudnám rúgni a holdig.
0: Ugye. De hát minden van, az autós, aki nem adja meg a zebránál az elsőbséget a gyalogosnak.
1: Aki nem indexel a körforgalomból.
0: Nem indexel.
1: Kifele jövet.
0: Ugye egyáltalán.
1: Vannak olyan kamionosok, főként román kamionosok, akik befele indexelnek.
0: Igen.
1: Az is egy kicsit megtévesztő tud lenni néha.
0: Igen. Én nem román kamionos láttam, hanem szexárdi hölgyet.
1: Aki befele indexel?
0: Amikor bevet, akkor indexelt balra.
1: Jó, hát de a szexárdi hölgyekből kevesebb van, akik balra indexelnek a körforgalomban, mint román kamionosok.

0: nem idegesített a fölmagam, csak nem értettem, hogy mi történik. És úgy ment körbe, tehát hogy körbe ment.
1: Na, hát akkor legalább jelezte, hogy jelezte. Kört fog tenni, ne nézzék hülyének, vagy nem
0: igen,
1: is tudom. Hogy...
0: Igen, azért. Na hát, önnek mi a kedvence? Mi az a hétköznapi bunkóság, amitől azonnal elveszíti a türelmét, vagy hát tényleg, egyébként van az, hogy mi lettünk érzéketlenebbek mások felé, vagy adott esetben pont, hogy érzékenyebbek lettünk?
1: Szerintem érzékenyebbek is, főként azért, mert ugye mások is hatással vannak ránk, tehát valahogy muszáj kivívni azt a figyelmet, hogy ők is figyelemmel nézzék a többi embert.
0: Aha.
1: Talán ez.
0: Értelek.
1: Érted? Nagyjából.
0: Értem, nagyjából. Ön mit gondol? 74-444-444, vagy pedig SMS és Viber számunk a 30-as 944-44-en megoszthatja velünk. Kíváncsiak vagyunk.
2: Rádió. Alt.

0: 8 óra múlt 23 perccel, június 19-én pénteken, ez az Antrit reggel, és akkor bunkózzunk tovább.
1: Igen, mert hogy a témánk ugye az, hogy hétköznapi bunkóságok. Mik vannak, ugye itt szó esett már a láb és feltételről, cipőlevételről.
0: De most gondolj bele, hogy legalább leveszi a cipőjét. Cipőstű rakja föl.
1: Hát nem tudom, hogy az a jobbik esete. Az a kérdés, mert
0: a lábszalagon
1: reggel, igen, reggel még lehet, hogy az a jobbik eset, amikor leveszi a cipőt, mert akkor még viszonylag nem olyan büzögő az ember lába.
0: Aha.
1: De mondjuk egy egész nap után, amikor a cipőben van, azért na, hát úgy már annyira nem biztos, hogy jó ötlet levenni a cipőt, de lényeg, hogy nem koszol.
0: De téged most miért zavar az, hogy más kényelembe helyezi magát?
1: Azért zavar, Dávid, mert utána mások leülnek. Lehet, hogy én. Lehet, hogy más. Lehet, hogy egy nagymama, lehet, hogy egy kisgyerek, lehet, hogy egy fáradt munkás a nap végén.
0: De most mondtad, hogy leveszi a cipőjét, nem koszolja össze az ülést.
1: De mondom, az a jobbik eset.
0: Igen.
1: És az akkor jó, csak hogyha reggel csinálja.
0: Hát de miért az, hogy utána leül oda valaki, és előtte ott bűzölgött egy lábattól, nem lett baja az ülésnek. De, ha nem annyira durva a lábszag, nyilván.
1: De akkor nyilván nem az ülés, hanem akkor a környék, a környezete, akik ott ülnek körülötte. Tehát akkor azok szívják meg szó szerint a büdöset. Tehát, hogy
0: hát de lehet, hogy szeretik.
1: Biztos, Dávid. Benne. Ez ilyen orfacsaró, egésznapos lábszagot biztos mindenki nagyon
0: jó,
1: szeret.
0: Savanyú.
1: Hú.
0: Jó az.
1: Igen.
0: Na de volt egy telefonunk, hogyha már utazás, ugye már említetted a táskákat.
1: Igen.
0: Erre kapcsolódott rá a hallgatónk. Jó reggelt, Rádió Antrit.
1: Jó reggelt.
2: Jó napot kívánok, kedves Dávid.
0: Jó reggelt.
2: Szeretnék csatlakozni a napi témához. Részben már érintve is lett a dolog, ezek a táska elfoglalások, tehát az ülőhely elfoglalások a táskával. Én is szembesültem velem nem is egyszer, és két vagy három alkalommal a délutáni buszton félhangosan elengedtem, hogy ennyi sok fáradt táskát. És úgy láttam a szemű reakció, de utána nagyjából egy hét után megszűntek ezek a dolgok.
0: Milyen jó.
2: Úgyhogy nem, szerintem nem először nem idegből kell, hogy na a franc legyen az egészet, hanem poén volt.
0: Aztán
2: akit érint, és van neki mivel, azt fölfogja, hogy miről beszélek.
1: Humorral minden könnyebb, ugye?
2: Hát igen. Tehát, na, de nem bántóan, hanem
0: hanem a gyerkék. Igen, igen. Ez egy jó megközelítés. Köszönjük.
1: Köszönjük szépen.
2: Viszont.
0: Szép napot. Viszont. Na, hát humorral is lehet.
1: Igen, humorral is lehet, meg szerintem, ugye most, amiket itt felsoroltunk, ez a többségében a fiatalokra jellemző. Nem?
0: Micsoda?
1: Az, hogy felteszik a táskájukat az ülésre.
0: Na hát
1: mondjuk,
0: akkor most
1: amikor
0: elmondom neked az egyik hazautamat, még régebbről délután, tele a busz, állnak végig az emberek, és így velem Sréjel a másik oldalon ült egy, hát 50 pluszos nő, aki a külső ülésen ült,
1: és befelé
0: fordulva, és belül volt a táskája.
1: Jó, de többségében az ilyen délutáni, meg reggeli buszokon a fiatalok szokták feltenni a táskájukat.
0: Nem általánosítanék.
1: Nem általánosítások többségében, azt mondom.
0: Nem vagyok benne biztos.
1: Jó, oké, okay, akkor egyezünk meg ebben. De a lényeg az, szerintem, hogy nem az kell, hogy leszidjuk ilyenkor, vagy leszidják az embert, mert akkor csak azért is csinálja, nem?
0: Hát van, benne van.
1: Ez, amit itt hallottunk, ugye, hogy milyen sok a fáradt táska, ez tulajdonképpen egy jó irányzéka arra, hogy megértse az ember, hogy mi a probléma, és esetleg komolyan is vegye, és tegyen is a megszüntetéséért, nem pedig még direkt csak azért dacból és tipből, mert szerintem azért az is előfordul.
0: Egyébként pedig az a probléma, hogy nem tudunk egymással beszélni. Tehát, hogyha ott van egy táska az ülésen, ahol mondjuk leszeretnék ülni, akkor oda megyek, és megkérdezem, hogy bocsánat, ez a hely foglalt, és akkor megfogja a táskáját, és akkor...
1: De akkor nem kell megszólalni.
0: Tök mindegy.
1: De pont az lenne a lényeg, hogy az ember...
0: De tök mindegy, de hogyha már ez egy...
1: De miért kell hozzászólni a másikhoz?
0: Hát miért kell hozzászólni? Én akkor is megkérdezem, hogyha nincs ott a táska, hogy bocsánat, ez az hely foglalt, és akkor mondja, hogy nem.
1: De miért?
0: Mert...
1: Jó, én is megkérdezem, de nem
0: értem. Emberek vagyunk.
1: Én is megkérdezem, de nem értem magamat se. Hogy miért? Tehát ha én ülök, miért kérdezi meg? Hát üljön le mellém.
0: Hát...
1: Nyilván ez a... etikus, vagy nem tudom, hogy hogy lehet fogalmazni, mondom, én is ezt csinálom, csak összességében nem értem a miértjét.
0: Hát mert nem vágódsz be egy validegen mellé csak úgy.
1: Hát de a busz meg a vonat, meg minden utazási eszköz erre való, ami közösségi közlekedés.
0: Akkor is mondjuk, akkor azt mondod, hogy jó napot kívánok, és akkor leülsz. De valamiféle megszólítás csak kell, hát nem lehet csak úgy bunkózni.
1: Bunkózni?
0: Hát nem, hát ez szerintem bunkóság.
1: Bunkóság, ha...
0: Csak úgy leülni.
1: Jó, hát végül is van benne valami, de...
0: Tudja, hogy ideges lennék, hogy csak úgy leülne mellém valaki.
1: És mit mondanál neki, hogy most álljon fel, és akkor kérdezze meg, hogy szabad-e a hely, vagy...
0: Egyébként simán meg lehetne játszani. Na hát ennyit a bunkózásról. Rövidre fogtuk, mert a következő fél órában programozni fogunk, hogy mégis mit lehet csinálni a hétvégén, mert rengeteg minden van, illetve recepteket is hoztunk, legalábbis remélem, hogy Levi is hozott receptet.
1: Mindenképpen.
0: Mindenképpen hozott, megbízható, úgyhogy ezekkel foglalkozunk, ne menj sehova.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám! Nyár, napsütés, Optic World! Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben! Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
5: A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küldd el önéletrajzot még ma. Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd, Pásztor utca 8.
6: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
3: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
4: Ennyi volt a reklám. Andrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Pozitív péntek reggelt, 8.42, kor június 19-én, ez az Antrit reggel, és bár azt ígértem, hogy nem bunkóskodunk többet, de volt egy telefonálunk, úgyhogy muszáj foglalkozzunk még a hétköznapi bunkóságokkal, ahogy azt tettük az első fél órában. Ugye csomó mindent elmondtunk, de nagyon sok minden kimaradt, mert hát ez igazából végeláthatatlan mennyisége van.
1: Körülbelül lehetne gondolkozni rajta egész nap.
0: Így van, de hallgassuk a telefonálónkat. Jó reggelt, Rádió Antrit!
1: Jó reggelt!
2: Üdvözlöm, Vajtai Lajos vagyok.
0: Üdv.
2: A napi kérdéshez szeretnék hozzászólni.
0: Hallgatjuk.
2: Hogy ez a bunkózsákhoz kapcsolódóan szerintem a parkolással kapcsolatos a legnagyobb bunkóság számomra. Ugye egyesek úgy állni a parkolóba, hogy elfoglalnak két helyet, hogy se jobbról, se balról ne férjen oda másik ember. Ez az egyik. Szintén a parkoláshoz kapcsolódik, hogy észre se veszik, hogy a nyitott ajtóval nekivágják a másik mellett álló autónak a rajtajukat. És még egy harmadikat is mondok. Az feltűnő, hogy aki sok milliós autót tud vásárolni, az miért nem tud fizetni egy pár forintot a parkolásért. Körülbelül ez a parkolásokkal kapcsolatos bosszankodás az embernek.
0: Köszönjük szépen. Megosztotta velünk ezeket.
1: Minden jót, viszont hallásra.
0: Na hát ezek tényleg, köszönjük a telefont, és ezek tényleg idegesítőek.
1: Igen, és ekkor jutott eszembe, hogy igazából, hogyha valaki elfoglal két helyet, akkor még esetleg másoknak is ezzel szívességet tesz, mert nem nyitja neki az ajtót a szomszédnak, nem? Tehát van olyan, aki...
0: Ja, ezért parkol.
1: Hát nem ezért parkol, hanem azért, mert nem tud, de ezzel jól is jár az ember, mert lehet, hogy oké, kicsit máshol kell keresni a parkoló, távolabb, vagy forgolódni kell, vagy mit tudom én, de összességében nem nyitják neki az ajtót.
0: Na. Így van. De szerinted azért parkol úgy, hogy megközöli a vonalat, mert nem tud, vagy csak egyszerűen így?
1: Hát van, akit nem érdekel.
0: Ja. Mert azt hiszi, hogy neki azt úgy lehet.
1: Azt úgy lehet, igen.
0: Tökéletes példáját láttam ennek, amit mondott az úriember a végén, hogy a milliós autókra nem képesek parkolójegyet venni. Na, hát nem tudom befejezni, mert van még egy telefonunk. Jó reggelt, Rádió Antrit, élőadásban van.
1: Jó reggelt.
3: Jó reggelt, szervusz, Lati Papa vagyok.
0: Jó reggelt.
3: A előző hozzászólónak a véleményét egészíteném ki. Parkolák. Mozgáskorlátozott parkolóba. Beállnak fiatalok, nem akarom bántani, legutolsó tapasztalatom, 25-30 közötti két hölgy, beálltak magas sarkú cipőbe, kidobtak egy kártyát a jövődő mögé, egyikőjük sem volt mozgáskorlátozott. Nagyon-nagyon sokszor beállnak a különböző üzleteknél, teszem azt itt a saját lakóhelyemen is az egyik boltnak az udvarába van kijelölve a mozgáskorlátozott parkoló. Mivel rendelkezem kártyával, sajnos, mert jobb lenne, ha nem lenne, de szeretnék állni, nem tudok beállni, mert ott állnak a fiatalok, és most tényleg azt mondom, hogy 99%-ban fiatalok, akik tudnak menni, tudnak szaladni, és ónezsinor beáll a mozgáskorlátozott parkolóba, mert az van a legközelebb a boltajtóhoz. Tehát ennyi lenne a véleményem, hogy a mozgáskorlátozott parkolót igenis valamilyen szintig tiszteletbe kéne tartani, hogy oda tényleg csak olyan emberek álljanak be, akiknek szükségük van rá.
0: Hát ez egy külön szintű bunkóság azért.
1: Abszolút.
0: Ez egy magasabb.
3: Nem tudom másnak nevezni.
0: Igen. Hát köszönjük, hogy megosztottál.
1: Köszönjük szépen.
3: Én köszönöm a lehetőséget. Szép napot.
1: Szép napot.
0: Hát igen, azt külön büntetném.
1: Egyébként, tehát abszolút, mert ez már nem a nem törődömség kategória, ez már direkt kicsesünk a másikkal. Igen.
0: Nekem lehet, nekem szabad.
1: Én ezt megtehetem.
0: Így van. Szóval befejezem gyorsan a gondolatot, amit elkezdtem előtte. Hogy a minap láttam az egyik parkolóban ez a drága autó, nulla parkolójegy, és ráadásul megközölte a vonalat egy hatalmas fehér.
1: De legalább így nem nyitotta neki a másik.
0: Hatalmas fehér terepjáró volt, ilyen újfajta, tehát ilyen 10 milliós autó, rajta a Mikulás csomag, megközölve a vonalat. Tökéletes összegzése volt annak, amit az úriember mondott. Na hát szerintem akkor a bunkózásból most már tényleg elég.
1: Igen.
0: Zenélünk,
1: aztán programozunk.
0: És aztán programozunk, így van, úgyhogy maradjon velünk.
4: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 9 perc múlva 9 óra lesz június 19-én pénteken, ez az Antriz reggel.
1: Új, de sok 9-es.
0: Nagyon sok 9-esünk volt, hát meg egy telefonálunk még a bunkósághoz, úgyhogy mindjárt egy pillanat, és hallgatjuk is, hogyha minden igaz. Jó reggelt, Rádió Antrit!
2: Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, szevasztok! A sok bunkózás közben egyet én is említek, jó?
0: Oké.
2: Na, én annyit szeretnék csak mondani, én nekem az szavar, de lesz sok, hogy van egy nagy ember, nem magasságra, azt hiszi, hogy ő milyen nagy. Uh-huh. És hiába az igazat, hogy bármibe, és hülye bunkónak néz minket. Pedig ő nagyobb bunkó. És ezt nem tudom, mikor a lenéző. Volt már benne részletek?
0: Hogyne.
2: Na ez egy marha rossz dolog.
0: Na hát a lenézés is egy bunkóság, igen.
1: Így van, ezzel is egyetértünk, szerintem ez a rangkorsághoz tartozik.
0: Így van, így van. No, akkor programozunk még?
1: Gyorsan, persze. Hát van azért a hétvégén mit csinálni.
0: Na, akkor Levi, hajrá.
1: Na, én egyből mozi műsorral kezdeném, mert hogy tegnap már kijött itt Magyarországon, és ma már látható Szexárdon is, 15 órától.
0: A Toy Story 5?
1: A Toy Story 5, igen. Hogyha az ember azért elkezdi dudolgatni a You've Got a Friend in Me-t, akkor, mm-hmm. akkor rájön, hogy mekkora nosztalgia lehet, és egyébként nem is ígérkezik olyan rossznak, úgyhogy 15 órától már látható egész hétvégén, meg majd jövő héten is, de ami még hétvégén mozi műsoron lesz, az a Vibráló Szerelem 17 órakor, ez egy francia vígjáték, 95 perc, úgyhogy nem is olyan hosszú, illetve a Szürke Zóna, Guy Ritchie legújabb filmje, Henry Cavill-lel a főszerepben, ez 19:30.
0: Ez egy akciófilm.
1: Igen, angol-amerikai akciófilm, 98 perc, úgyhogy ez se olyan hosszú.
0: Sem olyan hosszú, szuper. Oké, lesz még múzeumok éjszakája június 20-án, ugye szerdán beszéltünk erről Ozor János Gáborról, a Vosinski Mór Múzeum igazgatójával. Hát 17 órától kezdődnek a programok 4 helyszínen, úgyhogy ajánlom ezt is figyelmébe. Erről infókat talál majd az antrit.hu-n is.
1: Illetve a beszélgetést is visszahallgathatja a YouTube csatornánkon.
0: Így van. Van még valami?
1: Hát a múzeumok éjszakájához csatlakozik az I.S. Gyula könyvtár, oda is érdemes lehet ellátogatni, illetve vannak még állandó kiállítások, a Kovács Ferenc 55. Tolna vármegyei gyermekrajzpályázatnak a kiállítása, ez még ma látogatható egészen 17 óráig a Babis Mihály Kulturális Központ márvány termében, valamint, hogyha már arra jár, akkor érdemes beugrani a Művészetek Házába is, mert hogy ott a messziről jött gyökeret vert a 23. országos fazekas pályázat kiállítása látható.
0: Így van, jó szórakozást a hétvégére, zenélünk, aztán pedig összegzünk, maradjon velünk.
3: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 4 perc múlva 9 óra lesz, június 19-én pénteken, ez az Antrit reggel. Ígértünk receptet, nem tudom, hogy beleférünk.
1: Ó, szerintem nagyon gyorsan egy receptet.
0: Nagyon gyorsan.
1: Aha, mit hoztál?
0: Én a tüttyölt ratylit hoztam.
1: Hát, de ez csodálatos, Dávid. Szerintem pedig van nincs is április elsője. De meghallgatjuk, nagyon szívesen.
0: Sokan ismerik a tüttyölt ratylit, kell hozzá másfél kiló nyers ratyli, egy jókora pese, 2 csobolyó gönyészde, 3 csipet cihánta, 4 ölej csikmány, kb. 5 zamecsli, és 1 suttonyos petrecel és 1 véka vatyek.
1: Ez bunkóság, Dávid. Ez bunkóság, mert körülbelül egy szót nem értettem belőle. És amíg Dávid megfurad, azért én mondok valami értelmeset is, amivel jól lehet lakni. Például egy jó kis citromos fokhagymás nyári csirkét, itt nyára tökéletes csirkemellfilékkel hozzá, vékony szeletekre vagy csíkokra vágva, mert itt sül meg a leggyorsabban. Vaj és olívaolaj kell a sütéséhez, sok-sok fokhagyma, zúzva, avagy aprítva, egy egész citrom leve és lereszelt héja, valamint egy kis húsleves alaplé és fehérbor a szafthoz. A friss petrezselymet pedig a végén rászorhatjuk. Nagyon egyszerűen készül, nem tudom, hogy a ratyli hogy készül. Milyen ratyli?
0: Tüttyölt.
1: Tüttyölt ratyli. Hát mi nem tüttyölünk, legalábbis én nem tüttyölnék semmiképpen. Egy nagy serpenyőben kell felforrósítani az olíva olajat, valamint egy kocka vajat. Erre kell rádobni a sózott borsozott csirkecsíkokat, és magas lángon 5-6 percig aranybarnára pirítani. Úgyhogy ugyanebben a forró serpenyőben mehet a fokhagyma. Egy percig kell illatoznia, hogy ne égjen meg, és akkor felönteni egy kis citromlével, illetve a borral, valamint ezt kell egy kicsit hagyni rotyogni, hogy besűrűsödjön, és akkor lesz belőle ratyli? Nem, lesz ratyli. Belőle igazi csirke, mert a csirkét visszadobjuk.
0: Igazi csirke lesz?
1: Hát remélhetőleg. Belőle? Az ember igazi csirkét vesz, akkor remélhetőleg.
0: No, hát akkor köszi a tippet, hát eldöntheti, hogy melyiket választja az ilyen basic csirke mellett, vagy a jó kis tüttyölt ratylit. Ennyi fért bele, köszi, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm szépen, egy órakor érkezem vissza.
0: Várunk majd.
1: Szép napot.
0: Na hát a folytatásban pedig Kálóczi Andreával és Fábián Anitával beszélgetünk a szexuális révtől, hiszen kábítószerellenes világnap lesz majd a jövő héten, ha minden igaz, és ehhez kapcsolódóan pedig programokat is szerveznek, úgyhogy ezzel folytatjuk majd a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Eurorepár szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
5: Várja Önt a Kurotech Autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
6: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
7: Figyelem! Tolna vármegye! Június utolsó hétvégéjén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. 2 nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
8: Haló!
9: Sárvíz autóüveg kereskedés.
8: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
9: Ön miben segíthetek?
8: Hát szélvédő kéne nekünk.
9: Milyen típusú az autó?
8: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
10: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
8: Haló! És a lóval mi lesz?
11: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
12: Nagyon erős UVB-sugárzás várható pénteken. A brit kormány 150 ezer drón ukrajnai gyártását finanszírozza. A több órás napsütés mellett időnként megnövekedhet a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nagyon erős UVB sugárzás várható ma. Az MTI-nek csütörtökön küldött figyelmeztetésében azt írták, pénteken az UV index várhatóan az egész országban meghaladja a 7-es értéket. Fokozatosan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen, amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerüljék az emberek a napozást és javasolt vállattakaró póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, amelynek keretében bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítése érdekében meghirdetett munkaerőpiaci programra már regisztrálhatják magukat a diákok. A brit kormány 150 ezer drón ukrajnai gyártását finanszírozza a befagyasztott orosz tőke jövedékéből. A londoni Védelmi Minisztérium csütörtöki tájékoztatása szerint a 752 millió forintos, azaz több mint 305 milliárd forintos finanszírozás annak a 2,26 milliárd forint értékű fegyvervásárlási hitelcsomagnak a része, amelyet Nagy-Britannia a szankciók keretében zárolt orosz pénzügyi eszközök hozamából képezett. A csütörtökön bejelentett összeget Ukrajna a drónok gyártása mellett 350 légvédelmi rakéta, köztük könnyű, több feladatra használható drónok és manőverező robotrepülőgépek ellen is bevethető rakéták, valamint földi telepítésű radarok vásárlására is felhasználhatja. 10 szlovén étterem szerepel a Michelin csillaggal 2026-os szlovén Michelin kalauzban, egyel több mint tavaly, közölte a szlovén idegenforgalmi szervezet. A legmagasabb háromcsillagos minősítés továbbra is őrzi a Hisab Franco Anaros étterme. A 2026-os szlovén Michelin kalauz összesen 74 éttermet tartalmaz, kettővel többet, mint tavaly az ajánlott éttermek között, 52 vendéglátóhely szerepel, közülük 6 először került be a válogatásba. 14. Leópápa megelégedéssel fogadta az Irán és az Egyesült Államok közötti megállapodást. A katolikus egyház fő a párbeszéd és a tárgyalás türelmes munkája eredményének nevezte a megegyezést. 14. Leó köszönetet mondott azoknak az országoknak, amelyek elősegítették a felek közötti közlekedést. Reméli, hogy a megállapodás hozzájárul a kölcsönös bizalom, a biztonság és a stabilitás megerősítéséhez a Közel-Keleten, mondta a pápa.
11: Rádió Antrit időjárás.
12: Ma a több órás napsütés mellett időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, de említésre méltó csapadék nem valószínű. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, délután 33 fok körül alakul a hőmérséklet. Frontmentes időre számíthatunk, de a fokozódó kánikula egyre inkább megterheli szervezetünket. A legmelegebb órákban bágyattabbak, tompábbak lehetünk.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
13: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
7: www.ergonom.hu.
11: Rádió Antrit FM 101.
0: Prima péntek reggelt ez az Antrit reggel, június 19-én, 9 óra múlt már, Fekete Dávid vagyok. Hamarosan pedig érkezik ide a stúdióba a Rév Szenvedély Beteg Segítő Szolgálattól Gálóci Andrea és Fábián Anita, akikkel a kábítószerellenes világnap kapcsán beszélgetünk majd, nyilvánvalóan a prevencióról. Izgalmas lesz, mindjárt kezdünk, ne menjen sehova.
11: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antrit reggel, 9 óra múlt 13 perccel, június 19-én, pénteken, és itt ül már velem szemben Kálóci Andrea, a RÉV, Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat intézmény vezetője, illetve Fábián Ronit, a szakmai egység vezető. Igen, köszöntelek titeket, jó reggelt!
1: Jó reggelt, mi is köszöntjük a hallgatókat is, örömmel ülünk itt.
2: Jó reggelt!
0: Nekem meg leesik a mikrofonom, elnézést. Szóval a kábítószer ellenes világnap a mai beszélgetésünk apropója, ami jövő pénteken lesz.
1: Így van,
0: 26-a. És e kapcsán több eseményt is szerveztek. Melyikekkel? Kezdjük valamelyikkel.
1: Jó, hát talán a napján.
0: Legyen az.
1: Ugye 26-án pénteken ugye az ENSZ jó pár 10 évvel ezelőtt megalkotta ezt a napot, a kábítószer ellenes világnapot. Talán az a célja, hogy fölhívjuk a figyelmet, hogy a kábítószer fogyasztók, használók veszélyben vannak, fontos részei a társadalomnak, jogszabály ugye bünteti több európai országban, így nálunk is, de hogy a segítésük az kiemelt feladat. Legalábbis mi számunkra a szexuális kábítószerügyi egyeztető fórum számára is, meg a RÉV szolgálatnak a kliens ellátás szempontjából is. Szóval mi küzdünk az ellen, hogy prevenció, tehát megelőzés. Úgyhogy a pénteki program az egy számunkra is, hogy úgy mondjam, hát ez egy... Mi már rendszeresen járunk ki a Patak utcába. Ez egy szegregátum itt Szekszárdon, romák lakta szegregátum, és tudjuk, hogy azért vannak kockázati csoportok, például a romák szerhasználat szempontjából kockázati csoportok. És most a rendőrséggel együtt megyünk ki. Mivel évek óta járunk ki, ezért azt gondolom, hogy ez egy izgalmas, hogy most a rendőrökkel együtt megyünk ki. De ugye van a bűnmegelőzési csoport és osztály, és ők minden évben több bűnmegelőzési nyári programot szerveznek. Mi is megyünk velük, ahova tudunk, és ez egy nagyon izgalmas, hogy most ott a terepen, mert ugye ez nem a mi terepünk, ez ott a lakóhelyükön lesz. Uh-huh. Úgyhogy, és Anita ennek a szakmai vezetője, mert ő az, aki leginkább ismeri őket. Én is nagyon szeretek egyébként kimenni olyan értelemben, hogy tényleg adják azt, amik ők. Nagyon fontos, hogy ne féljünk tőlük, legalábbis mi nem félünk, mi segíteni akarunk, és valahol talán ezt érzik is.
0: Aha. És akkor mit vártok ettől az eseménytől majd?
2: Az eseménytől én azt várom, hogy elsősorban az, hogy a rendőrséggel, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitánysággal, és ugye körülbelül pár hónapja nyílott Szekszárdon az áldozatsegítő központ, a Szent Erzsébet Kerítész Alapítvány, hogy így akár összefogva megmutatni azt, hogy nagyon egyszerű, van segítség, tehát akár edukatíve megszólítani az 5 évestől a 65 évesen keresztül, mert hogy kábítószer ellenes világnap, ahogy az Andrea is mondta, nagyon fontos a megelőzés, és nem csak az illegális szerek azok, amik problémát okozhatnak, és az, hogy ugye érdekes, hogy a rendőrség az mégis az egy büntetés, tehát mert a bünteti a törvény, a kábítószer használatot, illetve hogy tud ez jól passzolni egymáshoz, hogy akár olyan, akár látánsán, de bántalmazás, vagy olyan problémák vannak akár a szegregátumban is, hogy egy segítő is nagyon egyszerű, hogy ember, hogy meg lehet szólítani, és azt gondolom, nekem a minimál célom az, vagy minimális cél, hogy egyáltalán hogy néz ki egy segítő, és vele lehet beszélgetni, és nem az agyamba fog turkálni, és nem tudom, így belelát mindenbe, hanem hogy megszólítható legyek, akár egy aszfalt kréta rajzolás közben a gyerekekkel, fogunk zsíros kenyeret csinálni, limonádét, szörpöt, nutellás kenyeret, kötetlenül, de mégis edukatíve, és így tudatosan felépítve szeretnénk őket megszólítani, és természetesen nem csak akik a Patak utcában laknak, hanem várjuk azokat az érdeklődőket is, akik akár a városban, vagy most fontos erről beszélni, vagy az előítéleteknek a csökkentése, hogy lehet, és nagyon jó hangulatú rendezvények szoktak lenni, vagy programjaink, mert hogy azért több éve jelen vagyunk a terepen, a Patak utcában.
0: És akkor ez úgy fog kinézni, hogy kivonultak a rendőrséggel a Patak utcába, és akkor ott mindenféle
1: nyárnyító program.
2: Igen.
1: Nyárnyító program lesz. Persze a rendőrség hozza azokat a technikai eszközöket, amik egy kicsit a prevenció, edukáció irányába hatnak. Szerintem nagyon fontos, hogy megérezzék azt, hogy azért persze a rendőrség nem segítő intézmény, ezt azért tudjuk.
2: Igen.
1: Szóval ők egy bűnüldöző szerv, nyomoznak, stb. Stb. De számukra is azért a végcél az, hogy kevesebb bűnözés legyen. És itt akár kábítószerről van szó, akár pedig bármilyen más bűncselekmény, hogy kevesebb legyen a bűncselekmény. És egy picit azt gondolom, hogy mint ember megismeri nem csak a segítőt, hanem a rendőröket is. Uh-huh. Picit talán azt mondom, hogy a szegregátumban élők és a, hát a rendőrség emberi oldalát, vagy bűnmegelőzési oldalát talán így mondhatnám, mert nevükben nem merek beszélni, mert azért mégiscsak ők tudják, hogy nekik mi a szerepük ebben, de nekünk mindenképpen az, hogy lássák az összefogást, és hogy egyfajta bizalmat alakítsunk ki. Hogy ne kelljen oda félve kimenni, tudják, hogy hova kell bejönni, hogyha be akarnak jönni. Na így. Tehát a kapcsolatépítés, bizalomépítés, azt gondolom ez egy fontos.
0: Na hát innen folytatjuk, de csak a dal után, úgyhogy maradjon velünk.
3: Ez az Antrit reggel. Kezdjön

0: Ez az Andri Csege, 9 óra múlt 22 perccel. Folytatjuk beszélgetésünket Kálóczi Andreával, a Rév Szenvedély Betegsegítő Szolgálat Szexár intézményvezetőjével és Fábián Anitával, szakmai egységvezetővel. Fókuszban a kábítószer ellenes világnap, ami június 26-a, és az előbb átbeszéltük, hogy a napján ugye lesz egy megmozdulás, de 29-én is lesz egy valamiféle esemény. Erről mit lehet tudni?
1: 29-én a Tudásközpontban lesz egy, hát én talán azt mondtam, mini konferenciánk, amelyben a hazugság pszichológiai és kriminológiai aspektusairól lesz szó egyrészt.
0: Wow.
1: Antal Gábor krízis intervenciós tanácsadó szakpszichológus lesz a vendégünk, és Doszpot Péter volt kiemelt gyilkossági főnyomozó. Ők ketten páros előadásban fognak beszélni a hazugságról, a hazugság pszichológiájáról, hogy is van ez a kriminológiában. Szóval azt gondolom, hogy talán az, akit mindig is érdekelt a bűnözés, a különböző, hát azt mondom, talán személyiségzavarok, és hogy ezt hogyan tudnak ebben eligazodni a nyomozók, az egy izgalmas kérdés lehet annak, akit ez érdekel. Nem könnyű, azt gondolom, a bűnelkövetőkkel dolgozni, tehát, hogy két olyan szakembert fogunk hallani, akiknek sok tapasztalata van ebben. Én azt gondolom, hogy a másik oldalon ülve, ugye én nem nyomozok, hanem a szenvedélybetegekkel dolgozom, mert iszonyú nehéz lenne, hogy én ezt elkezdjek, és mindenbe így belekössek, és így megforgassam, szóval ez nekem így nem, biztos, hogy nem menne. Ugye mi azt szoktuk mondani, hogy azzal dolgozunk, ami a kliensnek a belső reprezentáció, tehát a magyarul, ahogyan ő megélte a dolgokat, és nem firtatjuk, hogy most akkor kinek van itt igaz ebben a helyzetben. Illetve egy rövid szünet után jön egy drogrehabot hívtunk meg, akik szinte a legrégebbi drogrehabilitációs intézet Magyarországon, a Leo Amici alapítványt.
0: Uh-huh.
1: Ők szerhasználókkal foglalkoznak, ugye bentlakásos módon, és nagyon izgalmas ez a belső világ. Ugyanazokkal az emberekkel foglalkoznak ők is, mint mondjuk az Antal Gábor és a Doszpot Péter, de azért egy más aspektusból, és hogy nagyon izgalmas, aki egész nap ott van, hogy látja, hogy a szakemberek tényleg attól függ, hogy mi a cél, mi a fontos, mi van prioritásban, hogyan is dolgoznak ugyanazzal a szinte, vagy hát legalábbis keretmetszetileg biztos, hogy van átfedés. Én azért is várom, mert hogy az előadás után, amit nem tudunk elmondani, azt eljátsszuk. Azért a szerhasználók meg azok az emberek, akik valami bűnelkövetésbe keverednek, ott nagyon gyakran traumatizáció van, és ezt nehéz sokszor elmondani. Ezért eljátsszuk, tehát itt a testünkkel játsszuk el, tehát ez nem a bábokkal, bár lehet, hogy bábokos, de én most azt gondolom, hogy mozgással.
0: Aha.
1: Tehát ez színház és mozgásterápiában dolgoznak a Lea Micsinél, és meghívják a lakosságot, hogy próbálja ki ezt a színházterápiát, persze egy rövid workshop keretében, egy rövid előadás, rövid workshop, és utána lesz a konferencia zárása, tehát hétfőn 29-én 13:30-kor kezdünk, és körülbelül 16-18 óráig tart maga a rendezvény.
0: Na hát gondolom, ezt is várjátok már. Majd zenélünk, aztán pedig rátérünk arra, hogy milyen a helyzet itt Szexárdon, ami a kábítószert illeti, úgyhogy maradjon velünk.
2: Ez az Andrit reggel, Rádió Andrit.

0: Ez az Andrics reggel, 9:30 pontban, június 19-én pénteken folytatjuk beszélgetésünket Károlczi Andreával, a Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat Szexuális Intézmény vezetőjével és Fábián Anitával, szakmai egységvezetővel. A fókuszban a kábítószerellenes világnapát beszéltük, hogy két esemény is lesz itt Szexárdon. Egy picit beszéljünk arról, hogy hát milyen a helyzet mégiscsak itt Szexárdon, ami a kábítószert illeti.
1: Ezen gondolkodom, hogy milyen a helyzet, milyen jó lenne azt, hogy minden rendben van, nem tudom, hogy minden rendben van-e. Tehát azt gondolom, hogy így kábítószer volt, van, s lesz. Tehát hogy az, hogy vannak segítő intézmények, vannak ilyen programok, mint a világnapi rendezvény, ami felhívja a figyelmet arra, hogy ez egy fontos kérdés, és nagyon sajnos egyébként a kábítószer használók, szárhasználók a társadalomnak egy nagyon megítélt, elítélendő tagjai, és nagyon nagy stigmával rendelkeznek. Én azt gondolom, hogy a szárhasználói szokások is átalakulóban vannak. Ez talán köszönhető sajnos az elmúlt másfél évnek, amikor én nagyon erőteljesen egyfajta ilyen drogüldözés történt itt Magyarországon. Átalakultak a szokások, valaki ugye az illegális szerekről, a designer drogokra tért át, ami azt gondolom, hogy egy nagyon az is egy nagyon veszélyes történet, vagy legális szert kezdett el használni, akár gyógyszert, vagy alkoholt. Ami a tapasztalatom az elmúlt 2-3 hónapban, hogy a kristály használat, az nem tudom, hogy felelős de talán nem maradt számomra segítőként annyira látás. Azt gondolom, nagy látenciával bír, nehezen kérnek segítséget, mind a hozzátartozók, mind az érintettek. Nyilván félnek a kriminalizálódástól, tehát hogy a lepukástól. Ami még nagyon fontos, és megint visszatérnék a világnapi rendezvényhez, hogy a világnapi rendezvény, akár ugye a megelőzés, a téma, ennek a problémának, a fontosságára való felhívása az, hogy azt viszont látom és tapasztalom, hogy a gyerekeink, a fiatalok mentálisan, pszichésen megterheltek, nincsenek jól, adekváltan sokszor nem tudnak segítséget kérni, és azért ez egy magas kockázati prediktora annak, hogy a későbbiekben valamilyen szerhez, akár legális vagy illegális szerhez nyúljanak. Ezt csak úgy el tudom képzelni, hogy egy belső szorongás, egy állandó készenlét megfelelést, hogy valamivel tud csillapítani. És ezért is nagyon fontosak az ilyen események, hogy erről beszéljünk, hogy van lehetőség egyébként. Én nagyon hiszek abban, tudom, hogy egy konzultáció az nem terápia, de minden konzultációnak van talán valamilyen terápiás hatása, és akár csak egy megkönnyebbülés, hogy valaki meghallgat, vagy nem ítél el. Tudom, azt kérdezted, hogy mi a helyzet. Nyilván nem végzünk kutatásokat, hogy hol hány szerhasználó van. Ez a hozzánk forduló segítségkérésekből, illetve az, hogy nyitott szemmel járunk a városba, de egyébként ez nagyon fontos hozzátennem, hogy nyitott szemmel is nagyon sokszor, ami számomra meglát, nem tudom jól ragozni, megláttatódik, hogy az alkoholfogyasztás meg egyre jobban az utcán történik, tehát folyamatosan ezek a kis, most én így kis féldekás üvegek, vagy akár napközben fiatalokat, idősebbeket olyan állapotban látni, és azért ez azért jelent valamit, hogy így valamiért használjuk, tehát nem vagyunk mindig túl jól.
0: Hát akkor a helyzet annyira annyira nem rózsás?
2: Nem, abszolút nem. Én is azt gondolom, hogy csak nyitott szemmel kell járni. Azt azért elmondanám, mert többször fordulnak hozzánk azzal, hogy csináljunk és gyűjtsük be őket. Mi mindig itt tartunk. Azért így, akár most is hallgatják a hallgatók, de miért nem gyűjtik be őket? Hát igen, nagyon fontos, hogy a szerhasználattal, a addiktológiai szempontból akkor tudunk valamit kezdeni, egy kicsi motiváció van. Ha már kicsi, mi a kicsi motiváció, tényleg bejöjjön. Lehet, hogy nem akar leállni, de hogy egyáltalán valami baj van, és ezt érzi. És ugye amikor ezzel találkozunk a lakosság részéről, gyűjtsük be őket, akkor amögött egy nagyfokú tehetetlenség van, hogy nem tudunk mit csinálni. És ezt mi is látjuk, hogy nem tudunk mit csinálni. Körülbelül azt mondom kutatásokból, hogy 5-10% jön be segítséget kérni. 5-10%. Tehát 100 emberből 5, max 10 jön segítséget kérni. Az, hogy végigcsinál egy konzultációs folyamatot, vagy eljut egy rehabra, az meg még kevesebb.
0: Gondolom.
2: Igen. Tehát, hogy sajnos azt kell mondanom, hogy azért nagyon fontos a prevenció, és tudom, időnk lejár, de hogy talán azt kiemelném, hogy ha az előítélet foka csökken, akkor a kezelésbe kerülés valószínűsége megnő.
1: Nekem még egy eszembe jutott, ami meg így a másik véget, az ártalomcsökkentés. Tehát nagyon sokszor azt gondolják, hogyha én hozzánk jár valaki, és megtanítjuk őt biztonságosan, tehát mondjuk egy buli után, hogy regenerálódjon, hogy sok folyatékot igyon, hogy akkor mi hozzájárulunk az ő szerhasználata. Nem, azt gondolom, az ő életminőségének a javulásához fogunk hozzájárulni, és lehet, hogy akkor még van annyi idő, hogy eljön egy olyan pillanat, amikor, amit az Andrea is mondott, hogy a motivációja, és akkor lehet akár egy absztinenciát kitűzni célul.
0: Hát akkor én sok sikert kívánok, és kitartást a szemléletformáláshoz is, és köszönöm, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük.
0: Minden jót.
1: Minden jót.
0: Na hát mi pedig még az időjárásunkra kitérünk majd a maira, meg a hétvégére is, hogy mégis hogyan kalkuláljon, hogyan tervezze a programjait, úgyhogy maradjon velünk.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám! Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi almagyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvr.hu.
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szexárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
3: Ennyi volt a reklám. Andrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap

0: Ez az Antri reggel, úgy hangos vagyok, azt a elnézést. Ez az Antri reggel 3:40 múlt már egy perccel, július 19-én pénteken, és akkor térjünk rá még egyszer az időjárásunkra. Már most nagyon-nagyon meleg van itt Szekszáron, 30 fok környékén járunk, és még ennél is melegebb lesz, 33 fokunk is lehet akár, úgyhogy erre érdemes odafigyelni. Némi kis felhők lehetnek majd az égen, de az nem befolyásol majd semmit, az UV-sugárzás erős lesz, úgyhogy gondoskodni kell a bőrünk megfelelő védelmére. Szombaton forró, napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar nem nagyon jelentkezhet, de nincs kizárva teljesen, a hőségben pedig még szél sem lesz, úgyhogy olyan 36 fok környékén alakul majd a maximum holnap, úgyhogy így tervezze meg a szombatját, a vasárnapot pedig úgy, hogy szintén 36 fok meleg lehet, ugyanakkor zivatart és hidegfrontot jósolnak már majd vasárnapra, úgyhogy ott lehet, hogy megint lesz egy kis csicsat, meg dírdúr, erre is érdemes odafigyelni és bekalkulálni, na hogyan tervezi a programjait, úgyhogy így készüljön, tehát a hétvégére, ma még 33 fok, utána szépen 35, meg 36, és hőségriasztás is van, hogyha minden igaz, úgyhogy valahogy csak-csak túl leszünk majd ezen is, így készüljön, így kalkuláljon, tehát ha kimerészkedik ma, vagy a hétvégén a nagyvilágban, zenélünk, aztán pedig összegezzük a reggelünket, maradjon velünk!
1: A Rocket Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Olyan 3 perc múlva lesz majd 10 óra, június 19-én pénteken, ez az Antrit reggel, elérkeztünk a mostani 4 órának a végére, ugyebár beszéltünk a napi 5-ös tagjaival arról, hogy ők maguk beszélgetnek és saját magukkal, és hogyha igen, akkor mégis mi a téma, érdekes volt. Aztán pedig a hétköznapi bunkóságokról tanakodtunk, rengeteg van, nem értünk a végére, viszont köszönjük a sok-sok telefont és a véleményt. Végül pedig a Rév szenvedélybeteg segítő szolgálattól volt itt a két vendégünk, Kálóci Andrea és Fábián Anita, akikkel a kábítószer ellenes világnap kapcsán beszélgettünk, mert a két programjuk is lesz, meg egyébként is egy kicsit képbe kerültünk azzal, hogy mi a helyzet itt Szekszárdon. És most itt vagyunk, a folytatásban is jönnek a ma kedvencei, na meg a tegnap slágerei Géci Adriennel, hétfő reggel 6-tól ismét együtt, addig is minden jót, kellemes hétvégét, és kitartást a nagy meleghez. Fekete Dávid vagyok, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
4: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
5: Bali! Hozd már a földnedves beton!
6: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
5: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
6: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon! Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
5: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
6: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
7: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
8: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
9: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Kevesebb időt töltenek képernyő előtt az európai átlagnál a magyar fiatalok. A légkondicionáló berendezések helyes használatára figyelmeztetnek. Ma túlnyoma a napos idő várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A magyar fiatalok kevesebb időt töltenek a képernyő előtt az európai átlagnál. A magyar fiatalok 36%-a, míg az európai fiatalok 44%-a túl sok időt tölt a képernyő előtt, derült ki az Európai Bizottság megbízásából készített és szerdán közzített felmérésből. Azok, akik 10 éves koruk előtt kezdték használni a közösségi médiát, napi 7,5 órát töltenek a képernyő előtt a hétvégén, szemben azokkal, akik 14 éves koruk után kezdték el ezt használni, esetükben a képernyő használat ideje hétvégén átlagosan 5,7 óra. A légkondicionáló berendezések helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A nyári hőség idején a megfelelően használt és karbantartott légkondicionálók segítik a komfortos és egészséges beltéri környezet fenntartását, azonban a berendezések biztonságos működéséhez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen, írják honlapjukon. A jövő héten beterjesztetik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, írta a Facebook posztjában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Múzeumbuszokkal és nosztalgiai járatokkal is eljuthatnak az érdeklődők szombatról vasárnapra virradó éjjel a kulturális programokat, kiállításokat, koncerteket, tárlatvezetéseket kínáló helyszínekre a múzeumok éjszakáján, hívta fel a figyelmet a Budapesti Közlekedési Központ közleményében. A 7 különböző útvonalon közlekedő múzeumbusz a rendezvényre szóló karszalaggal további díjfizetése nélkül vehető igénybe. Jelentősen megváltozik a budapesti városkép a közterületi hirdetések szigorításával. A városvezetés leszedetné az összes több mint 8000 óriás plakátot és az ötödére csökkenteni a hirdetőoszlopok számát, mondta el a főpolgármesteri hivatal főigazgatója csütörtökön egy fővárosi háttérbeszélgetésen. Óriás plakátnak a 12 négyzetméternél nagyobb felületű hirdetőhelyek számítanak. A City Light legfeljebb 3 négyzetméteres megvilágított reklámfelületből nagyságrendileg 5000 van Budapesten, a törvényjavaslat szerint ezek csak utasvárok részeként maradhatnak.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: Ma túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de az északkeleti határ mentén néha zápor, esetleg egy-egy zivatar kialakulhat, emellett pedig kis eséllyel délnyugaton is előfordulhat, elvétve csapadék, góc. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 34 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
11: Szép pénteket kívánok mindenkinek, a hírek mögöttünk, most pedig jöhet egy kis feltöltődés a zenével és jó kedvel, akár már a hétvégi terveket szövögetik, akár még javában dolgoznak, örülök, hogy velünk tartanak.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban te-

A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Hogyha már most melegük van, van egy rossz hírünk, a hétvégén tovább fokozódik a hőség. A meteorológusok szerint vasárnap helyenként akár 37 fokot is mutathatnak a hőmérők. No de nézzük, mire számíthatunk az előttünk álló napokban. Ma is holnap többnyire napos száraz idő várható kevés felhővel. A nappali csúcs hőmérséklet már pénteken is elérheti a 34 fokot, holnap pedig több helyen 35-36 fok körül alakulhat itt Tolna megyében. Vasárnap tovább erősödik a meleg, ekkor helyenként akár 37 fok is lehet. A hajnalok sem hoznak már igazi felfrissülést, sokfelé 15-20 fok között marad a hőmérséklet. Vasárnap ugyanakkor megnő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye, amelyekhez akár viharos széllökések és felhőszakadás is társulhat. A következő napokban különösen fontos a megfelelő folyadékbevitel, a napvédelem és a délórákban a tűző nap kerülése. Vigyázzanak magukra! Rádió! Antrit!

0: Amo kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit, most pedig jöjjön egy hétvégi program. Június 19 és 21-e közötti már 25. alkalommal tartják Bonyhád egyik legfontosabb kulturális eseményét, a Völcségi Könyvfesztivált. A háromnapos ingyenesen látogatható programsorozat a megszokott helyszínen a Festői Perccel kertben várja az érdeklődőket. A kínálatban természetesen ott lesznek a könyvek és az író-olvasó találkozók, de néhány jóval többről szól a fesztivál. A mai napon például Bagdi Emőke klinikai szakpszichológus tart előadást az élet feladatainkról és a konfliktusainkról. Holnap az Alma együttes szórakoztatja a családokat, miközben a felnőttek ismét szerzőkkel találkozhatnak, vagy éppen könyvbemutatókon vehetnek részt. A jubileumhoz méltóan látványos fénysó, ünnepi torta és gála műsor is várja a látogatókat. Vasárnap pedig a hagyományos fesztiválfutás zárja az eseményt. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Figyelem! Tolna vármegye! Június utolsó hétvégén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagykoncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk!
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küld el önéletrajzot még ma. Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd, Pásztor utca 8.
6: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás gazdasági vontató vezetőképzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A Szász étteremben ma tárkonyos, szárnyas ragulevessel válnak bennünket, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az A menü túrógombóc cukros tejföllel, a B menü pedig rántott sertésszelet petrezselymes burgonyával. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt tárkonyos sertés ragulevest ebédelhetünk. A főételek közül pedig kérhető szalagos fánk barack lekvárral, vagy kérhető tejszínes karbonára. A C menü pedig vasi pecsenye petrezselymes burgonyával és joghurtos salátával. A pizza ma mai kínálata, itt tejszínes, tárkonyos, csirkeragú levessel várna bennünket. Az A menü leves plusz erdélyi sertéstokány tarhonyával, a B menü pedig leves plusz rizsfelfújt eperöntettel.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy olyan dal következik, amely hetekig uralta a lejátszási listákat. Dua Lipa ismét megmutatta, hogyan kell modern pop zenét készíteni. Jön most egy lendületes, fülbemászó sláger tőle, Forog a Houdini, itt a Rádió Antriton.
1: A zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Lassan elérkezünk a délelőtt végéhez, mindjárt 11 órát mutat az óra. Remélem, hogy eddig szépen alakult a péntek, és már egyre többször eszükbe jut, hogy itt a hétvége a küszöbön. Még egy kis türelem, még egy kis lendület, és hamarosan jöhet a jól megérdemelt pihenés. Előtte azonban még következnek a hírek, aztán természetesen folytatjuk a zenéket, úgyhogy maradjanak velünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Elérkezett. A megújult CBA ismét kinyitotta ajtajait. A Szekszárdi Veselényi utca 18 szám alatti üzletünkben szeretettel várunk mindenkit. Nyerd meg a 3 darab 10.000 forintos vásárlási utalványunk egyikét. Részletek a Merkur CBA Facebook oldalon. CBA Szekszárdi Veselényi utca 18. Téged is várunk.
5: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Psst, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forint. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
7: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország
1: és a világ legfontosabb hírei.
2: Ez a Rádió Antrét.
8: Szombaton jön a hőségriadó. Budapest vezetése leszedett néha az összes óriás plakátot. Ma több órás napsütés mellett időnként megnövekedhet a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tartós hőhullám kezdődik, a hétvégén már nagy területen forróság várható, 36-37 fokos maximumokkal. Az éjszakák is egyre kevésbé hoznak felüdülést, egyre több helyen találkozhatunk trópusi éjszakákkal. Meteorológiai értelemben erről akkor beszélünk, ha a legalacsonyabb hőmérséklet nem csökken 20 fok alá. Az egyre fokozódó kánikula miatt szombattól hőségriadó lép érvénybe, mondta el az országos tiszti főorvos. A hőhullám az előrejelzések alapján rendkívül hosszú bizonyulhat, komolyabb hideg front, illetve lehűlés júniusban már nem fog jönni. Végig maradnak a 30 helyenként 35 fok fölötti maximumok. Országos gyermek életminőség felmérést indított a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikája, közölte az intézmény az MTI-vel. Az online kitölthető kérdőívvel a 4 és 18 év közötti magyar gyerekek és családjaik életminőségét mérnék fel, kitérve az egészséges és a krónikus betegséggel élő fiatalok és szüleik tapasztalataira is. A szakemberek reményei szerint az anonim válaszok alapján sikerül nem csak tudományos, hanem ellátás szervezési szempontból is értékes képet kapni a gyerekek életéről. Jelentősen megváltozik a budapesti városkép a közterületi hirdetések szigorításával. A városvezetés leszedetné az összes több mint 8000 óriás plakátot és az ötödére csökkenteni a hirdető oszlopok számát, mondta el a főpolgármesteri hivatal főigazgatója csütörtökön egy fővárosi háttérbeszélgetésen. Óriás plakátnak a 12 négyzetméternél nagyobb felületű hirdetőhelyek számítanak. A City Light legfeljebb 3 négyzetméteres megvilágított reklámfelületből nagyságrendileg 5000 van Budapesten, a törvényjavaslat szerint ezek csak utasvárok részeként maradhatnak. A magyar fiatalok kevesebb időt töltenek a képernyő előtt az európai átlagnál. A magyar fiatalok 36%-a, míg az európai fiatalok 44%-a túl sok időt tölt a képernyő előtt, derült ki az Európai Bizottság megbízásából készített és szerdán közzített felmérésből. Azok, akik 10 éves koruk előtt kezdték használni a közösségi médiát, napi 7,5 órát töltenek a képernyő előtt a hétvégén, szemben azokkal, akik 14 éves koruk után kezdték el ezt használni, esetükben a képernyő használat ideje hétvégén átlagosan 5,7 óra.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Ma a több órás napsütés mellett időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, de említésre méltó csapadék nem valószínű. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, délután 33 fok körül alakul a hőmérséklet. Frontmentes időre számíthatunk, de a fokozódó kánikula egyre inkább megterheli szervezetünket. A legmelegebb órákban bágyattabbak, tompábbak lehetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Elmúlt 11 óra, a hírek után ismét itt vagyunk. Remélem, hogy jól telik a péntek délelőttjük, és sikerül egy kis mosolyt is csempésznünk a napjába. Már is jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban tegyünk.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrét, most pedig egy hétvégi programmal érkezem. Június 20-án, vagyis most szombaton ismét megrendezik a múzeumok éjszakáját, amelyhez ezúttal a bátaszéki önkormányzati tűzoltóság is csatlakozik. Este 6 órától egészen évfélig nyitva állnak a tűzoltóság kapui, ahol kicsik és nagyok egyaránt bepillantást nyerhetnek a tűzoltók izgalmas és felelősségteljes mindennapjaiban. A látogatók megismerhetik a bátaszéki tűzoltóság történetét bemutató kiállítást, közelről is szemügyre vehetik a tűzoltóautókat és a speciális bevetési eszközöket, sőt olyan interaktív programok is várják az érdeklődőket, mint a füst, sátor, a VR szemüveges élmény, a tálca tűzoltásának bemutatója, vagy akár egy próbariasztás is. A program ingyenesen látogatható június 20-án, szombaton 18 és 24 óra között a bátaszéki önkormányzati tűzoltóságon. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk!
1: Rádió Andrét, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. A nyár egyik legkedveltebb gyümölcs a cseresznye. A szület azonban sok kertben már a végéhez közeledik. Sokan ilyenkor egyszerűen a fán hagyják a nehezen elérhető szemeket, pedig ezzel akár a következő évi termést is veszélyeztethetik. Már is mondom, hogy mire érdemes odafigyelni. A fán maradt egészséges cseresznyékkel általában nincs különösebb tendő, ezeket a madarak többnyire hamar eltüntetik. Más a helyzet azonban a sérült, repet vagy rothadó gyümölcsökkel. Ezekben könnyen megtelep tehetnek különböző kórokozók és gombák. A fertőzött szemek gyakran nem hullanak le, hanem összeasszalódva hosszú ideig az ágakon maradnak, és később újabb fertőzések forrásai lehetnek. A Tolna megyei szakemberek szerint érdemes ezeket eltávolítani, ahogyan a fa alá hullott beteg gyümölcsöket is. Egy rövid nyári tisztogatás sokat segített abban, hogy a cseresznyefa egészségesen várja a következő szezont.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Pali! Hozd már a földnedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
7: Figyelem, Tolna vármegye! Június utolsó hétvégéjén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagykoncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
8: Csúcs technológia Spiritben.
9: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
8: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A 100 étteremben ma tárkonyos, szárnyas ragulevessel várnak bennünket, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az A menü túrógombóc cukros tejföllel, a B menü pedig rántott sertésszelet petrezselymes burgonyával. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt tárkonyos sertés ragulevest ebédelhetünk. A főételek közül pedig kérhető szalagos fánk barack lekvárral, vagy kérhető tejszínes karbonára. A C menü pedig vasi pecsenye petrezselymes burgonyával és joghurtos salátával. A pizza ma mai kínálata, itt tejszínes, tárkonyos, csirkeragú levessel várnak bennünket. Az A menü leves plusz erdélyi sertéstokány tarhonyával, a B menü pedig leves plusz rizsfelfújt eperöntettel.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy kis időutazásra invitálom hallgatóimat. Egy olyan dal következik, amely sok a kedvence lett az évek során, és még ma is különleges hangulatot teremt. Én nagyon-nagyon bírom a dalt. Ja, már is Anta Irne és a Beautiful Things itt a Rádió Antriton.
1: A zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, már csak néhány pillanat és dél lesz, lassan megérkezik az ebédidő, de bárhol is töltik ezt a pénteket, örülök, hogy velünk tartanak. Bízom benne, hogy a zenék eddig is jó hangulatot vittek a délelőttbe, és ezután sem lesz másképp. Először azonban jönnek a térség legfontosabb hírei, utána pedig folytatjuk a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Elérkezett. A megújult CBA ismét kinyitotta ajtajait. A Szekszárdi Veselényi utca 18 szám alatti üzletünkben szeretettel várunk mindenkit. Nyerd meg a 3 darab 10.000 forintos vásárlási utalványunk egyikét. Részletek a Merkur CBA Facebook oldalon. CBA Szekszárdi Veselényi utca 18. Téged is várunk.
4: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
5: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Eurorepár szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepár.hu.
0: Várja Önt a Kuleotek autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
6: Haló, sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló, hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik, segítsen már.
6: Ön miben segíthetek?
7: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó, mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74-410-187.
7: Haló! És a lóval mi lesz?
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szekszárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szekszárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
9: Vármegyei ügyészeket díjaztak, múzeumok éjszakája a Bártaszéki tűzoltóságon, pénteken beköszönt a hőség. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban, üdvözlöm, Janner Joli vagyok. Egy bonyhádi férfi 6 kamu albérlet hirdetéssel csapott be gyanútlan lakáskeresőket. Elsőként egy nőtett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki 2025. decemberében adott fel valótlan tartalmú online hirdetést az általa lakott albérletre. A sértett megtekintette a lakást, majd két összegben előre elutalt 300.000 forintot a férfi barátnőjének a számla számára. A szerződést nem kötötték meg, majd a hirdető elérhetetlenné vált és a pénzt sem utalta vissza. A jelenleg 22 éves férfi a következő hónapokban még 5-ször adott fel kamu albérlet hirdetéseket, más-más néven és különböző számlaszámokra kérte az előlegeket 30.000 és 120.000 forint közötti összegekben. A nyomozás adatai szerint a csaló az ismerőseitől kér szívességet, a számlaszámaikra utalt pénzeket ATM-ből vetette fel velük, majd felélte az összegeket. A gyanúsított feltáró jellegű beismerő vallomást tett, a napokban fejezték be az eljárást a szekszárdi rendőrkapitányságon, és az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek. A rendőrség kéri, hogy az online vásárlások során is legyenek óvatosak és egészségesen gyanakvók. Ha valami túl szép, hogy igaz legyen, valószínűleg csalás lehet. Minden év június 10. napja az ügyészség ünnepnapja. Az ez alkalomból megrendezett központi ünnepségen Tolna vármegyei ügyészeket díjaztak. Az elismerésekről dr. Kisivet főügyészségi ügyészt, szóvivőt kérdeztük.
10: 1991 óta minden évben június 10. napja az ügyészség napja, az ügyészség ünnepnapja, ugyanis 1871-ben ezen a napon hirdették ki az első magyar királyi ügyészségi törvényt, amelyen létrejött az önálló modern ügyészi szervezet. Idén ebből az alkalomból június 16-án tartottak a legfőbb ügyészségen központi ünnepséget, ahol dr. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész úr mondott köszöntőt, majd átadta a szakmai elismeréseket és a díjakat. Tolna vármegye ügyészségi alkalmazottai közül a legfőbb ügyész úr Magyar István díjban részesítette Izsákné dr. Csordás Anita Tamási járási vezető ügyész, a kivételes szorgalommal, kiváló szakmaisággal, jó elméleti és gyakorlati felkészültséggel, valamint elkötelezett hivatástudattal végzett munkájáért. Továbbá főtanácsosi címet adományozott Rácz Renáta főügyészségi tisztviselőnek, kiemelkedő szakszerűséggel, példaértékű szorgalommal és szintén elkötelezett hivatástudattal végzett munkájáért. A legfőbb ügyészség minden évben meghirdeti a Kozma Sándor tudományos pályázatot, melyen idén elért eredményéért dicséretben részesült dr. Schubert Bálint, szexádi járási ügyészségi alügyész, amit ugyancsak a központi ünnepségen vehetett át. A Tolna vármegyei főügyészség helyi ünnepséget is tartott az ügyészség napja alkalmából, mégpedig az Alsó-Mocsoládon szervezett közös kirándulás alkalmával. Itt dr. Katás Gabriella Erzsébet főügyész úrnő köszöntötte a munkatársakat, és saját hatáskörben három kollégánknak adományozott eredményes munkáért oklevelet, mégpedig dr. Szabó Tímea és dr. Berta Réka szexádi járási ügyészségi ügyészeknek, valamint Domokos Antal főügyészségi tisztviselőnek.
9: Bonyhád új sport és közösségi térrel gazdagodott, elkészült a város kerékpáros pumpapályája az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. Támogatásával. A beruházás összesen 54,7 millió forintos költségvetésből valósult meg az Aktív Magyarország program 60%-os támogatási intenzitása mellett. A pumpapálya egy speciálisan kialakított szilárd burkolatú körpálya, amely hullámokkal, dombokkal és döntött kanyarokkal teszi izgalmassá a mozgást. A létesítmény nem csak a fiatalokat, hanem minden korosztály sportkedvelő tagját várja. A pálya különlegessége, hogy használata során a haladás tekerés nélkül úgynevezett pumpáló mozdulatokkal érhető el, így kerékpárral, rollerrel, gördeszkával vagy görkocsolyával egyaránt élvezhető. A szabályok betartása mellett a pumpapálya biztonságos, aktív és élménydús kikapcsolódási lehetőséget kínál a szabadban, miközben közösségi találkozó helyként is szolgál. Az új létesítmény hozzájárul az egészséges életmód népszerűsítéséhez, valamint a helyi sport és szabadidős kínálat bővítéséhez. A Babits Mihály Általános Iskola Facebook oldaláról tudtuk meg, hogy a szexádi tankerületi központ igazgatója pedagógus nap alkalmából rangos elismerésekbe részesítette az intézmény munkatársait. Babusné Csapó Erika magyar nyelv és irodalom történelem szakos tanár, a szexádi tankerületi központ kiváló pedagógusa kitüntetést vehette át kimagasló szakmai munkájának elismeréseként. Rudolf Rozália, a szexádi tankerületi központ kiváló dolgozója kitüntetésbe részesült, lelkiismeretes és példaértékű munkájáért. Az ünnepségen emléklapot vehetett át Máté Józsefné, aki ebben a tanévben vonult nyugdíjba. Az elismerésekhez mi is gratulálunk. Szombaton este a bátaszéki tűzoltók kinyitják a parancsnokság kapuit és várnak minden érdeklődőt, akik szeretnének megismerkedni a tűzoltóság munkájával. A részletekről Ill József tűzoltó parancsnokot hallja.
11: Már sok-sok éve idén is megrendezésre kerül a múzeumok éjszakája, és ehhez az eseménysorozathoz társult a bátaszéki tűzoltóság is. Ez 20-án este 18 órától egészen 24 óráig látogatható Bátaszéken a Hunyadi utca 46-os szám alatt. Itt a kedves látogatók megismerhetnek a tűzoltó hagyományokkal, lesz egy tárlatunk, ahol a tűzoltóság múltját és jelenét ismerhetik meg, illetve megismerkedhetnek a laktanyával, hogy honnan indulnak a tűzoltók egy káresethez, hol, hogy telnek itt a mindennapjaik. Terveink szerint óránként lesz egy próbariasztás, tehát meg tudják nézni azt, hogy milyen az, mikor beérkezik hozzánk egy riasztás, milyen gyorsan kell a tűzoltóknak felvenni a szakfelszerelésüket, és elindulni a káresemény felszámolására. Lehetőség lesz a tűzoltóautókat közelebbről megtekinteni, megnézni rajta az eszközöket, kicsit a kezükbe venni, el fogjuk magyarázni, hogy mi mire is való, be lehet ülni a tűzoltóautókba, illetve lehetőség lesz arra, hogy az egyik tartalék eszközünkkel, ami nem riasztható, kisebb gyerekek beüljenek, és egy kört visszük őket itt a városba. Lesz egy füstsátorunk, ami minden évben nagy siker. Itt meg lehet ismerni azt, hogy milyen egy füsttel telített helyiségbe a behatolás. El fogjuk mindenkinek magyarázni, hogy hogy viselkedünk esetleg, hogyha egy ilyen káresemény történne bárkivel, akkor tudja, hogy egy ilyen rendkívüli helyzetben hogy is kell viselkedni. Tovább lesz egy VR szemüvegünk. Ezen a VR szemüvegen megnézhetik egy családnak a mindennapjait, akikkel egy tűzeset fog történni, és hogyan reagálják le, hogy történik meg a kimentésük, a tűzoltók hogyan avatkoznak be, ezt egy ilyen VR környezetben lesz lehetőség kipróbálni, illetve lehetőség lesz arra, ami számunkra eddigi években nem volt, hogy egy helyi vállalkozás vállalja, hogy lakossági célú tűzoltókészüléket átvizsgálását itt a helyszínen, a múzeumok éjszakáján díjmentesen el fogjuk végezni. Tehát a lakosság, hogyha valaki rendelkezik tűzoltókészüléket, hozzá nyugodtan maga is, díjmentesen el fogjuk vizsgálni.
9: Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, északkeleten esetleg zivatar. A légmozgás néhol élénkülhet meg. Szekszárdon pénteken hajnalban 17, napközben 32 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 105.1.
0: Elmúlt déltől vagyunk a híreken, és ezzel hivatalosan is megérkeztünk a pénteki ebédidőbe, amihez mi jó étvágyat kívánunk, és hozzájudalt is kínálunk. Már is forognak a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Holnap ismét különleges esti kalandra várja az érdeklődőket a múzeumok éjszakája Szekszárdon. A programok már délután 5 órakor kezdődnek a Wosinski Mór Múzeumban, ahol a látogatók bejárhatják a pincét és a padlást, kipróbálhatják a történelmi jelmezeket, nyomozós játékokon vehetnek részt, a gyerekeket pedig kézműves foglalkozások várják. Az este során több tálatvezetés is indul, lesz táncház a Bogár István hagyományőrző egyesülettel, este 10 órától pedig a medinai tambura zenekarat koncertet. A Bobics Mihály emlékház hangulatos kertjében este 7 órától jazz muzsika csendül fel, míg az irodalomházában Mésző Miklós életéhez és munkásságához kapcsolódó programokkal készülnek. A Vármegyeházán előadások, készülés foglalkozások, színházi produkció, koncert és bűvészműsor is szerepel a kínálatban, az estét pedig egy különleges tálatvezetés zárja a történelmi épület falai között. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk!
1: Rádió Antrit FM 105.1.

0: kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. A nyári melegben mindenki keresi a hűsítő finomságokat. Van azonban egy egyszerű konyhai trükk, amely egy hétköznapi gyümölcsből szinte desszertet varázsol. A főszerepben most a banán, méghozzá fagyasztott változatban. Néhány óra a mély hűtőben is a banán teljesen új arcát mutatja. A fagyasztás hatására krémesebb, lágyabb állagú lesz, sokan pedig még édesebbnek is érzik, annak ellenére, hogy a cukortartalma nem változik. A fagyasztott banánból pillanatok alatt készülhet házi banánfagyi, vagy éppen turmix is. Joghurttal, túróval, fahíjjal, vagy akár mogyoróvajjal kombinálva tartalmas és finom nyári desszert lehet belőle. A Tolna megyei szakértők szerint azért is tűnhet laktatóbbnak, mert hideg állaga miatt lassabban fogyasztjuk, így több idő jut arra, hogy kialakuljon a jól lakottság érzése. Úgyhogy ha a hétvégi hűségben valami egyszerű hűsítő finomságra vágynak, akkor érdemes kipróbálni ezt a könnyen elkészíthető ötletet.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
4: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
5: A Nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küldd el önéletrajzot még ma. Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd, Pásztor utca 8.
6: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
7: Figyelem, Tolna vármegye! Június utolsó hétvégén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Már most igazi nyári hangulat van a levegőben, és a hétvége még rátesz egy lapáttal, sok napsütés és igazi strandidő vár ránk, ehhez pedig kell egy dal, ami szinte kötelező a lejátszási listára. Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry és Big Sean érkezik itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: Purple Disco Machine-ék és a Beat of Your Heart volt itt az Antriton utoljára a 13 órában, mert hogy hamarosan már 14-et üt a mutató, ez pedig azt jelenti, hogy informálunk a hírekből, és természetesen hozom majd a legfontosabb infokat az utakról is. Aztán Katy Perry slágerével indulunk majd, ez lesz a Waking Up in Vegas. Ezzel várom vissza a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Elérkezett. A megújult CBA ismét kinyitotta ajtajait. A Szekszárdi Veselényi utca 18 szám alatti üzletünkben szeretettel várunk mindenkit. Nyerd meg

0: Nagyon erős UVB-sugárzás várható pénteken. A brit kormány 150 ezer drón ukrajnai gyártását finanszírozza. A több órás napsütés mellett időnként megnövekedhet a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nagyon erős UVB-sugárzás várható ma. Az MTI-nek csütörtökön küldött figyelmeztetésében azt írták, pénteken az UV-index várhatóan az egész országban meghaladja a 7-es értéket. Fokozatosan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen, amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerüljék az emberek a napozást és javasolt vállattakaró póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napot tartózkodik. Esetén is bőrbír keletkezhet. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, amelynek keretében bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítése érdekében meghirdetett munkaerőpiaci programra már regisztrálhatják magukat a diákok. A brit kormány 150 ezer drón ukrajnai gyártását finanszírozza a befagyasztott orosz tőke jövedékéből. A londoni Védelmi Minisztérium csütörtöki tájékoztatása szerint a 752 millió forintos, azaz több mint 305 milliárd forintos finanszírozás annak a 2,26 milliárd forint értékű fegyvervásárlási hitelcsomagnak a része, amelyet Nagy-Britannia a szankciók keretében zárolt orosz pénzügyi eszközök hozamából képezett. A csütörtökön bejelentett összeget Ukrajna a drónok gyártása mellett 350 légvédelmi rakéta, köztük könnyű, több feladatra használható drónok és manőverező robotrepülőgépek ellen is bevethető rakéták, valamint földi telepítésű radarok vásárlására is felhasználhatja. 10 szlovén étterem szerepel a Michelin csillaggal 2026-os szlovén Michelin kalauzban, egyel több mint tavaly, közölte a szlovén idegenforgalmi szervezet. A legmagasabb háromcsillagos minősítés továbbra is őrzi a Hisab Franco Anaros étterme. A 2026-os szlovén Michelin kalauz összesen 74 éttermet tartalmaz, kettővel többet, mint tavaly az ajánlott éttermek között, 52 vendéglátóhely szerepel, közülük 6 először került be a válogatásba. 14. Leópápa megelégedéssel fogadta az Irán és az Egyesült Államok közötti megállapodást. A katolikus egyház fő a párbeszéd és a tárgyalás türelmes munkája eredményének nevezte a megegyezést. 14. Leó köszönetet mondott azoknak az országoknak, amelyek elősegítették a felek közötti közlekedést. Reméli, hogy a megállapodás hozzájárul a kölcsönös bizalom, a biztonság és a stabilitás megerősítéséhez a Közel-Keleten, mondta a pápa.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Ma túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de az északkeleti határ mentén néha zápor, esetleg egy-egy zivatar kialakulhat, emellett pedig kis eséllyel délnyugaton is előfordulhat elvétve csapadék góc. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 34 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
3: És mindjárt közlekedünk is egy pillanatonkon belül, mert hogy gyorsan ránézünk majd, mi a helyzet az utakon természetesen. Aztán Katy Perryvel indulunk tovább, amint megtettük a közlekedésünket.
1: A közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
3: És akkor gyorsan közlekedünk egyet, mert hogy vannak az utakon olyan dolgok, amikre bizony figyelni kell. Például a 6-os főúton útkarbantartási munkákat végeznek, kaszálnak egészen pontosan az északi körforgalomtól Dunaszentgyörgyig, valamint utána is munkálkodnak, hogy Dunaszentgyörgy környékén burkolatjel festése zajlik. Ezen kívül Tolna és Fat között kaszálnak, valamint a dombori hajóállomás felé vezető úton is. Aztán az M6-os autópályán érdemes még figyelni, ott aszfaltozás van érvényben, a Budapest felé tartó oldalon sávlezárás, a leálló sáv és egy forgalmi sáv nem járható. Ezekre mind-mind érdemes odafigyelni, mert ott baleset is történt, úgyhogy csak óvatosan. A városra tekintve azt látom, hogy az újvárosi templom előtt megélénkül a forgalma a főútnak, egészen a volt tanítóképző előtti kereszteződésig, aztán a központtól újra a kórházi kápolnáig megint csak sokan vannak. Az elkerülőn most annyira nem nagy a sor, lehet haladni, viszont érdemes figyelni az autóbuszállomás és a vasútállomás közötti szakaszon, legfőképpen a gyalogosokra. Rendőrökről is érkezett bejelentés, úgyhogy arra is érdemes figyelni. A 6-os

0: úton Kakasnál vannak kint, valamint Bonyhád után nem sokkal, és Bonyhádon is a Kossuth Lajos utcában, az 55-ösön pedig az első alsónyéki behajtó és a bátaszéki körforgalom között. Úgyhogy bármerre is jár, közlekedjen óvatosan, körültekintően, meg persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon. Jó utat kívánunk!
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a

0: Talking. Harry Styles énekelt, ez volt a Late Night Talking, a ma kedvenceim, meg a tegnap slágerei között. 14 óra 32-t írunk, most már inkább 33-at, és gyorsan ránézek az időjárásunkra. Szépen süt a nap, felhő ugyan van az égen, de nem kell megijedni tőle, mert a nagyon szép bárányfelhőkről van szó, nem fog esni csapadék. Viszont 32 fok van, ennyit mutatnak legalábbis a hőmérők, úgyhogy kánikula az van bőven, és majd amikor elmennek a felhők 16 óra környékén, akkor meg végképp fog ránk sütni a nap, de már UV-sugárzással talán nem kell készülni, magas UV-sugárzással persze a délután folyamán. Ezen kívül, amire érdemes figyelni, a nyári ruha, az mindenképpen, tehát semmilyen hosszú ujjú vagy hosszú nadrág nem szükséges ma, mert az ember csak megfő benne, úgyhogy inkább a rövid nadrág, szoknya, egy póló vagy egy röviding, és akkor abban igazán jól el lehet lenni, persze kint azért elég meleg van. A pollen jelentésről annyit, hogy a pásítfű félék, a csalánfélék, a szelíd gesztenye, valamint a gombák vannak közepesen jelen a levegőben, úgyhogy a pollen terhelés felerősödni látszik. Ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon orvosához, és akkor ő tud segíteni. Egyébként frontmentes időnk van, a fokozódó kánikula viszont megterheli a szervezetünket, ezt szerintem már azért lehetett érezni a mai nap folyamán, a legmelegebb órákban bágyattabbak, tompábbak lehetünk, és megnövekedhet a reakcióidő, ezt írja az időkép oldala, és szerintem ez egyébként így is van, ön is tapasztalhatja. Az UV-sugárzás tehát nagyon erős, a most az elkövetkező órákban már talán egy kicsit csökken, viszont így is fontos erős az immunrendszerünket, a sok friss gyümölcs fogyasztása, és természetesen a megfelelő mennyiségű folyadék bevitele mellett, ami lehetőség szerint víz legyen. Ha holnapra még egy kicsit előre nézek, akkor 17 fokig hűl majd a levegő az éjszaka folyamán, és reggel 6-kor, 7-kor már 22-25 fok is lehet a maximum, illetve 35 lesz a nap közepén, 13 órakor, hát akkor igazán veszélyes lesz majd a napon tartózkodni. Velünk viszont nem veszélyes a folytatásban tartani, mert hogy Michael Jackson érkezik, a pop királya, akinek az életéről szóló életrajzi dokumentumfilm, azt hiszem, hogy beírta magát a film történelembe, minden idők legsikeresebb jelet, és most jön a japán piac, úgyhogy még akár az 1 milliárd és még több, mint az 1 milliárd dollárt is elérheti a bevételem. Úgyhogy Michael Jackson érkezik, ez lesz a They Don't Care About Us, azonnal.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi almagyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
3: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Ha azt mondják popzene, akkor egyből beugrik Michael Jackson neve, aki munkásságával megreformálta az egész zeneipart. Órákig lehetne róla mesélni, a dalait elemezni, az életét felidézni, a sikereit megszámolni. Most viszont csak énekel nekünk. Ez a They Don't Care About Us, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Cher dolog ez véget második óránknak, ez volt a Walking in Memphis, a ma kedvencein, meg a tegnap slágerei között itt az Antriton, 15 órához közeledünk, úgyhogy Joli hozza a régiós a térség legfontosabb híreit, aztán természetesen én is jövök vissza majd a legnagyobbakkal. Robbie Williams indít, ez lesz tőle a Rock DJ.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Figyelem! Tolna vármegye. Június utolsó hétvégén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
4: Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket!
5: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban. Wow! Dobd be hétfőket!
6: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
7: A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küld el önéletrajzot még ma. Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd, Pásztor utca 8.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
8: Védőnök napja Szekszárdon, fegyversimogatás a múzeum a éjszakáján, szombaton is marad a hőség. Jó napot kívánok, Jannár Joli vagyok.

2026. június 19-én pénteken 15 órakor következnek a Rádió Antrét regionális hírei. Prevenciós délelőttöt rendeztek a rendőrök Bonyhádon, amelyen közel 250 tanuló vett részt. A június 17-i program egyik kiemelt eleme a prevenciós élményfutás volt, amelynek során a fiatalok Bonyhád utcáin végighaladva hívták fel a lakosság figyelmét a kábítószer használat veszélyeire és a megelőzés fontosságára. A futást követően a rendezvény a Percel Kúria kertjében folytatódott. A résztvevők egy drogkereső szolgálati kutya bemutatóját tekinthették meg, majd egy interaktív prevenciós beszélgetésen vehettek részt. Ennek keretében egy szenvedélybetegségéből felépülő osztotta meg a saját élettörténetét és tapasztalatait a fiatalokkal. A 7.-8. évfolyamos diákok számára kompetenciafejlesztő vetélkedőt is szerveztek. A tanulóknak a város több pontján kialakított állomásokat kellett felkeresniük, ahol különböző prevenciós feladatokat oldottak meg. Az állomások között szerepelt a rendőrség, az egészségfejlesztési iroda, a család és gyermekjóléti szolgálat, valamint a Kallódó ifjúságot mentő missziós támogató alapítvány, addiktológiai központ. Az egyes helyszíneken nyújtott teljesítmény alapján a csapatok pontokat gyűjtöttek, majd a program zárásaként kihirdették a legeredményesebb résztvevőket. A versenyen induló valamennyi diák jutalomban részesült. A rendezvény célja az volt, hogy élményszerű formában hívja fel a fiatalok figyelmét a szenvedélybetegségek megelőzésének jelentőségére, valamint erősítse az egészségtudatos szemlélet és a felelős döntéshozatal fontosságát. Berlinger Attila szekszárd polgármestere a Városházán folytatott szakmai egyeztetést a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége képviselőjével, valamint szekszárdi nagyvállalkozások vezetőivel. A megbeszélésen részt vett Eppel János, a VOSZ társelnöke, és Gyalog Zsolt, a VOSZ energetikai szekciójának elnöke is. A találkozó középpontjában egy olyan jövőbemutató kezdeményezés állt, amely hosszú távon nagy jelentőséggel bírhat szekszárd és térsége számára. Az energetikai szekció célja, hogy országszerte olyan energiaközösségek jöjjenek létre, amelyekben az önkormányzatok, a helyi vállalkozások és a lakosság közösen vesznek részt a megújuló energiára épülő, fenntartható energiaellátás kialakításában. Egy ilyen rendszer nem csak nagyobb energiabiztonságot jelenthet, hanem védelmet nyújthat a világpiaci energiára kiszámíthatatlan ingadozásaival szemben is. A közösen megvalósított beruházások eredményenként a közösség tagjai hosszú távon kedvezőbb és kiszámíthatóbb energiaellátásba részesülhetnek. A következő hónapokban megkezdődhet a szekszárdi energiaközösség kialakításának előkészítése, amelyhez Szekszárd önkormányzata is csatlakozhat.

0: Az első emelet billentyűzött, ez volt a Csak azért is szerelem, a ma kedvencei és a tegnap slágerei között itt az Antriton, ahol az ilyen ikonikus slágerek mellett frissebb dalok is megfordulnak azért, olyanok, mint Zedd, Maren Morris és Grey közöse. Ez már a Domido.
1: Take a seat, right over there, sat on the stairs, stay or leave.

Oh wow, Tectonic és a Pump Up the Jam szólt itt az Antriton. Hajszá pontosan 15 óra 30-et ír az üt az óránk, úgyhogy június 19-én pénteken milyen más aktuális programmal jöhetnék, mint a múzeumok éjszakájával, mert hogy holnap már várja önt is a Wosinski Mór Múzeum, valamint az I.E. Zsula könyvtár is, mert hogy mindkét helyen megtartják a múzeumok éjszakáját. Előbbin 4 helyen, a főépületben, a Nagy Sárga Múzeumban, a Babits Mihály házban, valamint a Vármegye házán, és ezek mellett még az Irodalom házában, a Mésző Miklós emlékházban is lesznek programok. Nagyon-nagyon sok mindenre lehet készülni, például kalandozás a pincében és a padláson. Ez egy rendkívül izgalmas program, történelem, öltő, beöltöző programmal is várják gyerekeket és felnőtteket is, de lesz korongfestés, nyomozós játékok az emeleti kiállításokon, illetve társas játék cserkész módra a könyvtárban, mármint hogy a múzeumnak a könyvtárában. És akkor ezen kívül még lesz ugye a I.E.S. Gyula könyvtárban is program, ott egészen pontosan szívvel, vízzel vetélkedő a zöld jegyében, amivel várják 10 és 22 óra között egyébként, valamint a Hív Szexárd című kisfilmet is bemutatják. Erre 17 óra 30-kor kerül sor, az alkotókkal pedig mi is beszélgettünk a héten, úgyhogy a beszélgetést visszahallgathatja esetleg, ha lemaradt róla a YouTube csatornánkon. Ez minden, amit kell tudni egyelőre a múzeumok éjszakájáról. Érdemes a Wosinski Mór Múzeum, valamint az I.E. Zsula könyvtár Facebook oldalára felpattanni, és akkor ott az események főnél mindennel képbe kerülhet. Mi pedig megyünk tovább, zakatolunk a folytatásban. Lola Young érkezik hozzánk, ez lesz tőle a Messi.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
4: Elérkezett. A megújult CBA ismét kinyitotta ajtajait. A Szekszárdi Veselényi utca 18 szám alatti üzletünkben szeretettel várunk mindenkit. Nyerd meg a 3 darab 10.000 forintos vásárlási utalványunk egyikét. Részletek a Merkur CBA Facebook oldalon. CBA Szekszárdi Veselényi utca 18. Téged is várunk.
5: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
6: Várja Önt a Coreotech Autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
0: Ennyi volt a reklám!
7: Vissza a legnagyobbakhoz, egy feltörekvő énekeshez, aki már 2019 óta adogat ki dalokat, de az igazi áttörés nemrég jött el számára. A TikTok videó megosztó platformon ment nagyot a következő zenéje, amivel rögtön a toplisták élén találta magát. Őről a Young és a Messi, itt az Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió.

jöjjön a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ágnes Vanilla és az örök nyár. Ez volt itt az Antriton 2 perccel 16 óra előtt, ez pedig azt is jelenti, hogy hamarosan kicsekkolunk a melóból, érkezhetnek a hírek, aztán természetesen az útinfók is, és hozom vissza a legnagyobbakat a folytatásban. Ilyen lesz például Sabrina Carpenter és a Tears is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készleterejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
4: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
5: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás gazdasági vontató vezetőképzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
6: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Szombaton másodfokú hőségriasztás lép életbe. Elbúcsúztak a Mi-24 harci és Mi-17 szállító helikopterektől. Szombaton forró napos idő várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombaton másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság péntek reggel az MT-vel. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és a saját egészségünkre is. A nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hőségben a szervezet fokozott

0: nyugodtan veszít vizet és ásványi anyagokat. Lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk, kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását, tették hozzá. A sápusztai pálinka főzde 2025-ös Sárga Vilmos körte pálinkája lett Magyarország legjobb pálinkája a 2026-os évi országos pálinka és törkőpálinka versenyen. A 10.000 palack feletti termelésű kategória győztesének a Bolyhas pálinka főzde 2024-es Ágyas Golden Alma pálinkáját választották. Magyarország legeredményesebb pálinka főzdéje 2026-ban az Egycsepp pálinka lett, a második helyen a sápusztai pálinka főzde, harmadikként pedig a Luncer pálinkaház végzett, közölték a szervezők. Elbúcsúztak a Mi-24 harci és Mi-17 szállító helikopterektől. A legendás helikopter típusok évtizedeken át szolgálták a magyar honvédséget, meghatározó szerepet játszva a magyar katonai repülés történetében. Helyüket a korszerű H-145M és H-225M helikopterek vették át, amelyek modernebb technológiájukkal hatékonyabban támogatják Magyarország biztonságát, a katasztrófavédelmi feladatokat és a szövetségi kötelezettséget. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, amelynek keretében bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítése érdekében meghirdetett munkaerőpiaci programra már regisztrálhatják magukat a diákok.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Szombaton forró napos idő várható, egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet a feltámadó déli szél. Hajnalra 14-21 fokig hűl a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit közlekedés.
3: 16 óra múlt 3 perccel a legfontosabb közlekedési infokat hozom ide az Antritra. Nézzük, hogy mi a helyzet a környéken. Először ugye van egy munkálatunk az M6-os autópályán, a Bátaszék vonalától a Vármegye határ felé tartó szakaszon. Ez egyébként a Budapest felé tartó oldalt érinti, a leállósáv, valamint egy forgalmi sáv le van zárva, mert hogy aszfaltoznak arrafele óvatosan. Reggel tegnap baleset is történt, úgyhogy tényleg mindenféleképpen figyeljen oda, ha arra jár. Ezen kívül útkarbantartási munkák miatt Alsónánán van még félpályás lezárás, és a környéken talán másról most nem érdemes szót ejteni. A városra közelítve viszont azt látom, hogy kezd kicsit megélénkülni a forgalom az Újvárosi templom előtt, a Damjanics utcától egészen a Volt Skáláruház előtti kereszteződésig, valamint a központtól végig a kórház mellett, a kórház déli sarkáig igencsak sokan vannak. Ezen kívül a Csatári torok ilyenkor kezd elesni, befelé és kifelé is nehéz elhagyni a körforgalmat, illetve behajtani, az elkerülőn pedig a volántelepi lámpák fogják a forgalmat, az autóbuszállomás, vasútállomás közötti szakaszon pedig igencsak sokan vannak, megélénkül a forgalom, a gyalogosok legfőképpen, úgyhogy rájuk is kellő tekintettel legyen, amikor arra közlekedik. Rendőrökről kaptunk bejelentést, Bonyhádon vannak itt a Kossuth utcában, illetve Bonyhád Börzsönynél, ott a domb tetején mérnek, úgyhogy arra is óvatosan közlekedjen. Meg persze bármerre megy, óvatosan körültekintően és persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy a SMS Viber üzenetet is dobhat a 30-as 944-44-re. Jó utat kívánunk!
1: Rádió Antrit FM 101.
3: És akkor vége a melónak, 16 óra után is szólnak a legnagyobbak, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei itt az Antriton, én Vörös Levente vagyok. Kezdésként pedig Sabrina Carpenter dalát hoztam, ez a Tears.
4: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

Alice DJ idézte a 2000-es évek elejét itt az Antriton, ez volt a Villájövőr 16-17-kor ebben a gyönyörű napsütésben, ami odakint van. Talán már egy kicsit elviselhetőbb az idő, mint a déli órákban, a dalokkal viszont igyekszem egy kicsit enyhíteni a hét fáradalmain, és hozok egy guestit, aminek a klipje mesterséges intelligenciával készült, de a dalszerző jellegzetes hangját ez nem tudja leváltani. Ő Guesti, és a mindenki legyen rohadt gazdag!

0: Blondie Maria, 16:31 a Rádió Antriton, június 19-e péntek van, és felröppentek arról a hírek, hogy a kormány az országgyűlés elé bocsátja a védett ár kivezetését. Kukkantsuk meg egyszer ezeket az üzemanyag árakat, mert az a helyzet, hogy ugye itt a mindenféle konfliktusnak a rendeződésével lejjebb mentek a Brent olajárai, most már 80 dollár alatt van egészen pontosan egy hordó, és látszik itt Magyarországon is a kutakon a változás. Szombaton majd folytatódik egyébként a csökkenő tendencia, a nagykereskedelmi árak bruttó 7, illetve bruttó 10 forinttal csökkennek a benzin, valamint a gázolaj esetében. Egyébként az átlagárak ma már 592, valamint 614 forint per liter körül alakultak, szintén 95-ös benzin és a dízel esetében, a védett árak pedig továbbra is 595 és 615 forint non vannak. Ezt majd lehet, hogy eltörlik, de hát nyilván, ha megy lefelé az üzemanyag, akkor ezzel már nem nagyon kell foglalkozni. A helyzet az, hogy én már láttam 580-ért, de egyébként 570-ért is lehet tankolni egyes kutakon, például a benzint, úgyhogy ez mindenképpen egy jó hír, ha azt nézzük. Szóval 80 dollár egy Brent olaj hordó, és 306 forint egy darab USA dollár. Ez egy kicsit felment az elmúlt napokban, de azért még mindig egészen jó árfolyamon lehet váltani. No, hát igazából az üzemanyag lassan rendben, már csak az utaknak kellene egy picit jobbaknak lenniük. Na, mindegy is, elzütyögünk majd valahogy rajtuk, pont mint az élet Hevesi Tamással a folytatásban.
1: Ez a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Hevesi Tamás nem csak a labdarúgásban és az edzősködésben remekel, bizony a magyar toplistákon is hetekig volt az élen, megkerülhetetlen alakja a magyar zeneiparnak. Ez most tőlem, az ötyög az élet, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: A Makedvencei és a tegnap slágerei.
2: Egy újabb sláger
1: a 2000-es évekből.

0: Bocsánat, a bikinének el széles tágas a tér, ez volt utoljára a 16 órában itt az Antriton, hamarosan már a 17-et üti a mutató, úgyhogy gyorsan-gyorsan jönnek is a hírek, ezekből informálódunk egyet, aztán hozom vissza egy utolsó körre a ma kedvenceit meg a tegnap slágereit. Charlie Puth felindulunk, ez lesz a How Long?
1: How long has this been going on? You've been creeping around on me while you're calling me.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Bali! Hozd már a földnedves beton!
5: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem.
4: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
5: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
4: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám. Hol vannak?
5: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
6: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
7: Elérkezett. A megújult CBA ismét kinyitotta ajtajait. A szekszárdi Veselényi utca 18 szám alatti üzletünkben szeretettel várunk mindenkit. Nyerd meg a 3 darab 10.000 forintos vásárlási utalványunk egyikét. Részletek a Merkur CBA Facebook oldalon. CBA Szekszárdi Veselényi utca 18. Téged is várunk.
8: Haló!
9: Sárvíz autóüveg kereskedés.
8: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
9: Ön miben segíthetek?
8: Hát szélvédő kéne nekünk.
9: Milyen típusú az autó?
8: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
10: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74-410-187.
8: Haló! És a lóval mi lesz?
11: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió André.
12: Októberre helyreállhat az olajtermelés az Arab-öbölben. A magyar fiatalok kevesebb időt töltenek a képernyő előtt az uniós átlagnál. Szombaton általában derült napos idő várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Októberre helyreállhat az olajtermelés az Arab-öbölben. Az Arab-öböl menti államok olajtermelése valószínűleg októberre helyreáll, de a hormuzi szorosan áthaladó szállítmányok mennyisége így sem haladja meg a háború előtti szint 70%-át. Vélik az amerikai Goldman Sachs bank szakértői, akiket a Bloomberg kérdezett csütörtökön. A konfliktus alatt ugyanis a termelők alternatív útvonalakat találtak az olaj és kőolaj termékek szállítására, beleértve a csővezetéken történő továbbítást. Az Egyesült Államok és Irán szerdán aláírta a közel-keleti konfliktus lezárását célzó egyetértési memorandumot. A magyar fiatalok kevesebb időt töltenek a képernyő előtt az európai átlagnál. A magyar fiatalok 36%-a, míg az európai fiatalok 44%-a túl sok időt tölt a képernyő előtt, derült ki az Európai Bizottság megbízásából készített és szerdán közzített felmérés.

0: adásban. Azok, akik 10 éves koruk előtt kezdték használni a közösségi médiát, napi 7,5 órát töltenek a képernyő előtt a hétvégén, szemben azokkal, akik 14 éves koruk után kezdték el ezt használni, esetükben a képernyő használat ideje hétvégén átlagosan 5,7 óra. Országos gyermek életminőség felmérést indított a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikája, közölte az intézmény az MTI-vel. Az online kitölthető kérdőívvel a 4 és 18 év közötti magyar gyerekek és családjaik életminőségét mérnék fel, kitérve az egészséges és a krónikus betegséggel élő fiatalok és szüleik tapasztalataira is. A szakemberek reményei szerint az anonim válaszok alapján sikerül nem csak tudományos, hanem ellátás szervezési szempontból is értékes képet kapni a gyerekek életéről. A jövő héten beterjesztetik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, írta a Facebook posztjában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Szombaton általában derült napos idő várható, inkább csak kevés gomoly felhő képződhet. Délután kora este néhol zápor, zivatar, nagyobb eséllyel az északi középhegység területén kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, délután 31-36 fok lesz.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
3: A héten az utolsó kanyart is bevettük itt az Antriton, 17 óra múlt 3 perccel, én Vörös Levente vagyok, utolsó közös óránkat pedig Charlie Puth és a How Long nyitja, maradjon velünk!
4: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!

0: Egy zseniális klasszikus 1981-ből a Hűtlent hallotta itt az Antriton. Hamarosan egy kicsit a régebbre repülünk vissza, már ami a mondandómat illeti, mert ma egy jeles sportévfordulót ünneplünk. Mindjárt kivesézzük, Ello viszont még a For the Cause dalol. Ez a Stand By Me.
1: Yes! It is not that fun.

Ed Sheeran meg a Shivers, egy igazi kedvenc itt a ma kedvencei meg a tegnap slágerei között az Antriton. 17 óra 32-t ütött az óránk, én pedig egy igazi mérföldkövet hoztam, mert hogy ma a sporttörténelemben ünneplünk, méghozzá pontosan ezen a napon játszották le Amerikában az első hivatalos baseball meccset, ami már a mai szabályok ősére épült. Jár a taps természetesen, hogy hogyan néz ki az a játék konyha nyelven, talán itt Európában annyira nem ismerjük, de ha lefedjük róla a bonyolult statisztikákat, akkor egyébként végtelenül egyszerű. Két 9 tagú csapat feszül egymásnak egy gyémánt alakú pályán, van egy dobó, aki megpróbálja elhajítani a labdát a hazai bázis felett, és van egy ütő, akinek az a dolga, hogy ezt a labdát minél messzebbre elüsse a mezőnyben. Ha eltalálta, akkor eldobja az ütőt és elkezd rohanni körbe, érintve a különböző bázisokat. Ha sikerül egy körben mind a hármat megkerülnie és visszaérnie a kiinduló pontra, az egy pont, és ezt hívják home run-nak, azaz magyarul hazafutásnak. A védők közben azon dolgoznak, hogy elkapják a labdát a levegőben, vagy eljutassák a bázisokra még azelőtt, hogy a futó odaérne. Ha három ilyen ütőjátékost kiejtenek, akkor szerepcsere következik. Nincs időkeret, se döntetlen. A meccs 9 ilyen adok-kapok körből áll, és az nyer, akinek a végén több pontja van. Szóval esetlegesen, ha leülne egy jó kis baseball meccset megnézni, akkor ne nagyon tervezzen mást, mert lehet akár több órás is, de minden esetre egy közel 200 éves amerikai hagyományról beszélünk. Egészen pontosan 1846. június 19-én játszották először a baseballt. Mi pedig nem most játsszuk először, de nagyon szeretjük Benson Boone és a Beautiful Things. Ezzel megyünk tovább.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
4: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
5: A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küld el önéletrajzot még ma. Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd. Pásztor utca 8.
0: Ennyi volt a reklám!
6: A folytatásban egy tavaly berobbant fiatal srác jön, aki TikTokon kezdett énekes videókat posztolni, és össze is kalapált magának 9,1 millió követőt. Nemrég jelölték Grammy-re is, de nem nyert. Még csak 23 éves, úgyhogy van ideje bőven. Ő Benson Boone és a Beautiful Things itt az Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió.

0: George Michael meg a Queen és a Somebody to Love, ami zárja az utolsó óránkat itt az Antriton. Most már a hétvége kapujában állunk ténylegesen, mert hogy durván 2 perc múlva 18 óra, ami azt is jelenti, hogy én már a búcsúzom, meg az egész hétre. Jövő héten találkozunk, addig viszont ne felejtje, holnap reggel már Anitával ébredezhet 6 órától, aztán természetesen jön majd magazin műsorunk is vasárnap 8-tól, melynek vendégeiről holnap délután rántjuk le a leplet Facebook oldalunkon 16 órakor, úgyhogy érdemes minket ott is követni, ha pedig lemaradt volna, vagy úgy néz, hogy lemarad a következő beszélgetésekről, akkor visszahallgathatja a YouTube csatornánkon is. Úgyhogy, mint mondtam, velem legközelebb hétfőn rádiózhat, akkor is 13 órakor várom, addig pedig kívánok további szép estét, jó szórakozást és kellemes hétvégét. Vörös Levente búcsúzik, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: Figyelem, Tolna vármegye! Június utolsó hétvégéjén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. 2 nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Budapest vezetése leszedetné az összes óriás plakátot. Országos gyermekéletminőség felmérés indul. Szombaton forró napos idő várható. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Országos tájékoztató kampány indult pénteken Szlovéniában arról, hogy hogyan lehet védekezni a tartós hűség egészségügyi hatásai ellen. A szlovén környezetvédelmi és területrendezési minisztérium közlése szerint az Őrizd meg a hidegvéred elnevezésű kampány gyakorlati tanácsokkal segíti a lakosságot a kánikulai időszakokban. Arra is felhívják a figyelmet, hogy az éghajlatváltozás miatt egyre gyakoribbak, hosszabbak és erősebbek a nagy hűséggel járó időszakok. A kampány ezért azt hangsúlyozza, hogy a napi tevékenységek átszervezésével, elővigyázatossággal és egymásra figyeléssel mérsékelhetők a kánikula egészségügyi következményei. Jelentősen megváltozik a budapesti városkép a közterületi hirdetések szigorításával. A városvezetés leszedetné az összes több mint 8000 óriás plakátot és az ötödére csökkenteni a hirdető oszlopok számát, mondta el a főpolgármesteri hivatal főigazgatója csütörtökön egy fővárosi háttérbeszélgetésen. Óriás plakátnak a 12 négyzetméternél nagyobb felületű hirdetőhelyek számítanak. A City Light legfeljebb 3 négyzetméteres megvilágított reklámfelületből nagyságrendileg 5000 van Budapesten, a törvényjavaslat szerint ezek csak utasvárok részeként maradhatnak. Tömeges leépítés kezdődik az idén a BBC brit közszolgálati médiatársaságnál. A szerdán bejelentett elbocsátási terv a következő 3 évre kitűzött 500 millió font, azaz több mint 200 milliárd forint költségmegtakarítási cél elérésének egyik sarkallatos eleme. A BBC vezérigazgatója által részletesen ismertetett intézkedéscsomag alapján a 2027-28-as pénzügyi év kezdetéig első lépésként 550 alkalmazottaknak kell távozni a cégtől. Múzeumbuszokkal és nosztalgiai járatokkal is eljuthatnak az érdeklődők szombatról vasárnapra virradó éjjel a kulturális programokat, kiállításokat, koncerteket, tárlatvezetéseket kínáló helyszínekre a múzeumok éjszakáján, hívta fel a figyelmet a Budapesti Közlekedési Központ közleményében. A 7 különböző útvonalon közlekedő múzeum

0: Kombusz a rendezvényre szóló karszalaggal további díjfizetése nélkül vehető igénybe.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Szombaton forró napos idő várható, egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet a feltámadó déli szél. Hajnalra 14-21 fokig hűl a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

kedvencei és a tegnap slágerei egy helyen. Ez a Rádió Antrit.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi almagyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
3: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Szexárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
4: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Eurorepár szervizünk a három évnél idő kisebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
5: Várja Önt a Kurotek Autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
6: Elérkezett. A megújult CBA ismét kinyitotta ajtajait. A szexárdi Veselényi utca 18 szám alatti üzletünkben szeretettel várunk mindenkit. Nyerd meg a 3 darab 10.000 forintos vásárlási utalványunk egyikét. Részletek a Merkur CBA Facebook oldalon. CBA Szexárdi Veselényi utca 18. Téged is várunk.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Andrét. FM 105.1.

0: Budapest márkakereskedéseinkben. Válts MG-re!
1: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
2: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
3: Pali! Hozd már a földnedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Kettős képet mutat a hazai uborkatermesztés. A légkondicionáló berendezések helyes használatára hívják fel a figyelmet. Szombaton általában derült napos idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az Európai Bizottság csalás elleni stratégiája átfogó jellegű, de a kockázatértékelés messze nem tökéletes. A cselekvési tervek pedig gyakran nem elég ambíciózusak célkitűzéseik eléréséhez, olvasható az uniós számvevőszék csütörtökön közzétett jelentésében. Az Európai Bizottság a tagállamokkal együttműködve a 2021-27-es időszakban évente csaknem 200 milliárd euró összegű uniós költségvetést kezel. A közpénzek megfelelő felhasználása mellett a bizottság és a nemzeti hatóságok feladata a csalások és más jogellenes tevékenységek elleni fellépés is. Kettős képet mutat a hazai uborka termesztés, míg a konzerv uborka termesztése csökken, addig a hajtatott kígyóborka ágazat látványos fejlődésen ment keresztül. Elsősorban a modern technológiai beruházásoknak és az intenzív termesztési rendszerek elterjedésének köszönhetően, derült ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet pénteken megjelent közös körképében. Kereslet szempontjából a nyári időszak kiemelkedő jelentőséggel bír. Ezzel szemben az őszi termesztés során ugyan kisebb a termés átlag, de a növényállomány egészségi állapota általában kedvező. A gyanú szerint nem adott elsőbséget a vitorlásnak és nem igazította a katamarán sebességét a közlekedési viszonyokhoz a Split közelében történt 4 halálos áldozatot követelő hajóbalesetben érintett katamarán első tisztje. A Spliti megyei bíróság ügyeletes vizsgáló bírója pénteken vizsgálati fogságba helyezte a 33 éves horvát férfit, akit a közlekedés biztonságának súlyos veszélyeztetésével gyanúsítanak. A döntést a tanúk befolyásolásának veszélyeztetésével indokolták. A légkondicionáló berendezések helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A nyári hőség idején a megfelelően használt és karbantartott légkondicionálók segítik a komfortos és egészséges beltéri környezet fenntartását, azonban a berendezések biztonságos működéséhez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen, írják holnapjukon.
6: Rádió Andrét időjárás.
7: Szombaton általában derült napos idő várható, inkább csak kevés gomoly felhő képződhet. Délutánkor este néha zápor, zivatar, nagyobb eséllyel az északi középhegység területén kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, délután 31-36 fok lesz.
8: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Rádió Andrét FM 105.1.
8: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
6: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Haló! Haló!
3: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
2: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
3: Ön miben segíthetek?
2: Hát szélvédő kéne nekünk.
3: Milyen típusú az autó?
2: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
2: Haló! És a lóval mi lesz?
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió
6: Antrit.

0: Keresd üzletünkben! Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
1: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
2: Várja Önt a Kurotech Autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
3: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
4: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Másodfokú hőségriasztás lép életbe. Kettős képet mutat a hazai uborka termesztés. Szombaton forró napos idő várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombaton másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság péntek reggel az MT-vel. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és a saját egészségünkre is. A nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hőségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványokat. Anyagokat. Lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk, kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását, tették hozzá. Kettős képen mutat a hazai uborka termesztés, míg a konzervuborka termesztése csökken, addig a hajtatott kígyóborka ágazat látványos fejlődésen ment keresztül. Elsősorban a modern technológiai beruházásoknak és az intenzív termesztési rendszerek elterjedésének köszönhetően, derült ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet pénteken megjelent közös körképéből. Kereslet szempontjából a nyári időszak kiemelkedő jelentőséggel bír, ezzel szemben az őszi termesztés során ugyan kisebb a termés átlag, de a növényállomány egészségi állapota általában kedvező. A légkondicionáló berendezések helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A nyári hőség idején a megfelelően használt és karbantartott légkondicionálók segítik a komfortos és egészséges beltéri környezet fenntartását, azonban a berendezések biztonságos működéséhez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen, írják honlapjukon. A gyanú szerint nem adott elsőbséget a vitorlásnak és nem igazította a katamarán sebességét a közlekedési viszonyokhoz, a Split közelében történt 4 halálos áldozatot követelő hajóbalesetben érintett katamarán első tisztje. A Spliti megyei bíróság ügyeletes vizsgáló bírója pénteken vizsgálati fogságba helyezte a 33 éves horvát férfit, akit a közlekedés biztonságának súlyos veszélyeztetésével gyanúsítanak. A döntést a tanú befolyásolásának veszélyével indokolták.
4: Rádió Andrét időjárás.
5: Szombaton forró napos idő várható, egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet a feltámadó déli szél. Hajnalra 14-21 fokig hűl a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Rádió Andrét FM 101.
6: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
4: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: You are beautiful. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Szombaton másodfokú hőségriasztás lép életben. Elbúcsúztak a Mi-24 harci és Mi-17 szállító helikopterektől. Szombaton forró napos idő várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombaton másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság péntek reggel az MTI-ben. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és a saját egészségünkre is. A nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hőségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat. Lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk, kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását, tették hozzá. A sápusztai pálinka főzde 2025-ös sárga Vilmos körte pálinkája lett Magyarország legjobb pálinkája a 2026-os évi országos pálinka és törkölypálinka versenyen. A 10 000 palack feletti termelésű kategória győztesének a bolyhos pálinka főzde 2024-es ágyas Golden Alma pálinkáját választották. Magyarország legeredményesebb pálinka főzdéje 2026-ban az egycsepp pálinka lett, a második helyen a sápusztai pálinka főzde, harmadikként pedig a Luncer pálinkaház végzett, közölték a szervezők. Elbúcsúztak a Mi-24 harci és Mi-17 szállító helikopterektől.

0: diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítése érdekében meghirdetett munkaerőpiaci programra már regisztrálhatják magukat a diákok.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Szombaton általában derült napos idő várható, inkább csak kevés gomoly felhő képződhet. Délutánkor este néha zápor, zivatar, nagyobb eséllyel az északi középhegység területén kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, délután 31-36 fok lesz.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: koncert, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Októberre helyreállhat az olajtermelés az Arab-öbölben. A magyar fiatalok kevesebb időt töltenek a képernyő előtt az uniós átlagnál. Szombaton általában derült napos idő várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Októberre helyreállhat az olajtermelés az Arab-öbölben. Az Arab-öböl menti államok olajtermelése valószínűleg októberre helyreáll, de a hormuzi szorosan áthaladó szállítmányok mennyisége így sem haladja meg a háború előtti szint 70%-át. Vélik az amerikai Goldman Sachs bank szakértői, akiket a Bloomberg kérdezett csütörtökön. A konfliktus alatt ugyanis a termelők alternatív útvonalakat találtak az olaj és kőolaj termékek szállítására, beleértve a csővezetéken történő továbbítást. Az Egyesült Államok és Irán szerdán aláírta a közel-keleti konfliktus lezárását célzó egyetértési memorandumot. A magyar fiatalok kevesebb időt töltenek a képernyő előtt az európai átlagnál. A magyar fiatalok 36%-a, míg az európai fiatalok 44%-a túl sok időt tölt a képernyő előtt, derült ki az Európai Bizottság megbízásából készített és szerdán közzített felmérésből. Azok, akik 10 éves koruk előtt kezdték használni a közösségi médiát, napi 7,5 órát töltenek a képernyő előtt a hétvégén, szemben azokkal, akik 14 éves koruk után kezdték kell ezt használni, esetükben a képernyő használat ideje hétvégén átlagosan 5,7 óra. Országos gyermek életminőség felmérést indított a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikája, közölte az intézmény az MTI-vel. Az online kitölthető kérdőívvel a 4 és 18 év közötti magyar gyerekek és családjaik életminőségét mérnék fel, kitérve az egészséges és a krónikus betegséggel élő fiatalok és szüleik tapasztalataira is. A szakemberek reményei szerint az anonim válaszok alapján sikerül nem csak tudományos, hanem ellátás szervezési szempontból is értékes képet kapni a gyerekek életéről. A jövő héten beterjesztetik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, írta a Facebook posztjában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkiment

0: szexárt, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Októberre helyreállhat az olajtermelés az Arab-öbölben. A magyar fiatalok kevesebb időt töltenek a képernyő előtt az uniós átlagnál. Szombaton általában derült napos idő várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Októberre helyreállhat az olajtermelés az Arab-öbölben. Az Arab-öböl menti államok olajtermelése valószínűleg októberre helyreáll, de a hormuzi szorosan áthaladó szállítmányok mennyisége így sem haladja meg a háború előtti szint 70%-át. Vélik az amerikai Goldman Sachs bank szakértői, akiket a Bloomberg kérdezett csütörtökön. A konfliktus alatt ugyanis a termelők alternatív útvonalakat találtak az olaj és kőolaj termékek szállítására, beleértve a csővezetéken történő továbbítást. Az Egyesült Államok és Irán szerdán aláírta a közel-keleti konfliktus lezárását célzó egyetértési memorandumot. A magyar fiatalok kevesebb időt töltenek a képernyő előtt az európai átlagnál. A magyar fiatalok 36%-a, míg az európai fiatalok 44%-a túl sok időt tölt a képernyő előtt, derült ki az Európai Bizottság megbízásából készített és szerdán közzített felmérésből. Azok, akik 10 éves koruk előtt kezdték használni a közösségi médiát, napi 7,5 órát töltenek a képernyő előtt a hétvégén, szemben azokkal, akik 14 éves koruk után kezdték el ezt használni, esetükben a képernyő használat ideje hétvégén átlagosan 5,5

0: Írta a Facebook posztjában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Szombaton forró napos idő várható, egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet a feltámadó déli szél. Hajnalra 14-21 fokig hűl a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Ez a Rádió Antrit. FM 101. Rádió Antrit.
1: Allora dammi la tua mano.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A Maket fencei és a tegnap slágerei egy helyen. Ez a Rádió Antrit.
1: Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel.

déjà vu, n'a vu, la vue, c'est la mauvaise.

0: tegnap slágerei. Rádió Antrit.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utolsó.